0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, írja az MTI a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati közlése alapján. A Nébik azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A Nébik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja a KSH adatai alapján a TEOL. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók állnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökken tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
2: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatásra vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszik.
1: Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a Fizliga utolsó 33. forduló

0: Csában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazinc Barcika és a Diós Győr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
1: Paksfm.
2: Összeköt.
1: Paksfm. Összeköt.

0: Csak hazai.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
2: Thank you.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. Míg 2025. január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei év kezdett különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát, amely arra emlékezteti az utazó közönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, erre zéró toleranciával fognak reagálni, írja az MTI a vállalat közleménye alapján. A Dunaújvárosi Egyetemen rendezték meg május 14-én és 15-én a Global Hackathon nemzetközi feladatmegoldó verseny magyarországi fordulóját. A Rosszatom támogatásával tartott verseny az OBNINSZTEC nemzetközi tudományos és oktatási központ fejlesztésének részeként valósult meg, adta hírül az orosz atomenergetikai vállalat. A versenyben 5 magyar egyetemi csapat vett részt. A hallgatóknak egy nap állt rendelkezésére, hogy kidolgozzanak egy esettanulmányt arról, hogy miként lehet innovatívan az energetikai és nem energetikai célú nukleáris technológiákat fejlesztési célokra használni. Az első napon a Rosszatom vezető felsőoktatási intézménye, a MEFI Nemzetközi Kutatási Nukleáris Egyetem tanárai tartottak előadásokat a hallgatóknak, majd a feladat ismertetése után a hallgatók elkészítették esettanulmányaikat, és a második napon szakértői zsűri előtt védték meg a projektjeiket. A versenyben a Dunaújvárosi Egyetem NHEC csapata győzött és képviseli majd Magyarországot a Global Hackathon döntőjében, amit 2026. szeptemberében rendeznek meg az oroszországi Jekaterinburgban tartandó Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
2: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatással vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszik.
1: Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök akár a republikánusokra hátrányos politikai következmények árán is el akarja érni célját Iránban, azaz megfosztani az országot az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől, írja az MTI. Az elnök kínai látogatását követően a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjújában a közelgő félidős kongresszusi választásokra utalva úgy fogalmazott, nem fogom hagyni, hogy a választások határozzák meg, mi fog történni Iránnal kapcsolatban, mert nem juthatnak atomfegyver birtokába. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy az iráni konfliktus okozta gazdasági nehézség hatással lehet a republikánusok támogatottságára, ugyanakkor megismételte, hogy a magasabb üzemanyagár rövid távú fájdalmat jelent. Hozzátette, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba Iránnal. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja KSH adatai alapján a Teol. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő, és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökkent tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Orvvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. Közölték, a közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki azzal több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak. Volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvast is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okozott az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a dombovári rendőrkapitányság vizsgálja. Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Május 17-e vasárnap van, 7 óra után járunk 10 perccel, és 10 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Nagyon szomorú, őszies jellegű idő van, de hát az esőre szükség van. Issza a föld a csapadékot, és reményeink szerint így lesz ez még sokáig, hogy kicsit egalizálódjon a dolog, a szárazság eltűnjön. Köszöntöm névnapjukon Pascal, Bruno és Andor nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ünnepel bármilyen apropóból is. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is keresettek, kívánsággal, üzenettel állok a rendelkezésre. Nézzük a 7 óra utáni első blokk kínálatát. Smokey, Korda György és Olivia Newton-John az előadók sora.
4: Downtown street.

0: hétig reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 7 óra 20 perc van, nézzünk bele az esemény naptár május 17-i oldalába. Itt a friss hírek között az szerepel, hogy 83 évvel ezelőtt ezen a napon született Kóbor Meki János, Kossuth Díjas énekes, zeneszerző és gitáros, az Omega együttes egykori tagja. 83 évvel ezelőtt történt. Aztán 65 évvel ezelőtt született május 17-én Enya ír énekesnő, zeneszerző. És 14 éve immár, hogy nincs közöttünk, Donna Summer, ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő. És 4 éve, hogy elhunyt Vangelis, Oscar-díjas görög zongorista, zeneszerző, karmester, az Aphrodite's Child egykori alapítója. Na hát ezeket gondoltam kiemelni mai napra, úgyhogy jöjjön zeneileg alátámasztva a hír, Omega, Enya és Donna Summer az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 35 perckor jöhet a mai első kívánság teljesítése. Ábrám László Nagyszalán, Szlovákia, üdv mindenkit kérek Dobos Tibornak születésnapjára, Bonnie M. dalt. Hát én a dedikult választottam, Tibi, Isten éltessen. Ezzel a dallal én is köszöntelek szülinapodon. Utána kiskereskedelmi kitértő után érkezik majd a Deep Purple is.
3: She's crazy like a fool.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 2:03:48, amikor is egy újabb kívánság teljesül. Szia, kedves Suki, szép reggelt! 1953. május 7-én Pármában született Franco Gabelli, későbbi művész nevén Frank Michel. 3 évvel később családjával elhagyta Olaszországot, az énekes Belgiumban nőtt fel, ahol a túlnyomó részt felnőtt közönség körébe vált népszerűvé. Énekelni kezdett, és a nőknek írt szerelmi vallomásai egyre sikeresebbek voltak. Frank Michel slágerének címe Minden nő gyönyörű, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról. Én köszönöm, és még egyszer gratulálok szülinapodon, jöjjön tehát Frank Michel. Aztán itt lesz még a blogban az első emelet, az Ottaván és a Bergendi is.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, írja az MTI a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati közlése alapján. A Népik azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A Népik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben. A Dunaújvárosi Egyetemen rendezték meg május 14-én és 15-én a Global Hackathon nemzetközi feladatmegoldó verseny magyarországi fordulóját. A Rosszatom támogatásával tartott verseny az Obninztek nemzetközi tudományos és oktatási központ fejlesztésének részeként valósult meg, adta hírül az orosz atomenergetikai vállalat. A versenyben 5 magyar egyetemi csapat vett részt. A hallgatóknak egy nap állt rendelkezésére, hogy kidolgozzanak egy esettanulmányt arról, hogy miként lehet innovatívan az energetikai és nem energetikai célú nukleáris technológiákat fejlesztési célokra használni. Az első napon a Rosszatom vezető felsőoktatási intézménye, a MEFI Nemzetközi Kutatási Nukleáris Egyetem tanárai tartottak előadásokat a hallgatóknak, majd a feladat ismertetése után a hallgatók elkészítették esettanulmányaikat, és a második napon szakértői zsűri előtt védték meg a projektjeiket. A versenyben a Dunaújvárosi Egyetem NHEC csapata győzött és képviseli majd Magyarországot a Global Hackathon döntőjében, amit 2026. szeptemberében rendeznek meg az oroszországi Jekatyerinburgban tartandó Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapata Fizliga utolsó 33. fordulójában a Diósgyőr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazincbarcika és a Diósgyőr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

8 óra után járunk, 7 perccel is 10 fok van a vételkörzetben, és időnként eseget az eső. Köszöntöm a névnaposokat, Pascal, Bruno és Andor nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. 0629 411 001 SMS-en is, Viberen is kereshettek, kívánsággal, üzenet továbbítással. Nézzük az első blokkot ebben az órában, Abba, Hungária és az Inner Cycle, az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 18 perccel járunk 8 óra után, amikor is egy újabb kívánság teljesül. Szia Suki, kérlek játsz le a Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising című számát. Köszönöm, legyen szép napod, Marian, kedves Marian, szép napom van. Most, hogy ezt a felvételt lejátszhatom, a Rossz Fosz felkeltje az én kedvenceim közé tartozik. Aztán itt lesz még a blogban Repülők, illetve Bob Merlin is, de mindenek előtt Creedence

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 27 perckor egy városi legendával folytatódik a Koktél Budapesten a 70-es években. Az a hír járta, hogy van egy úriember, egy fiatal ember, aki újsággal a kezébe fütyülészve ballog az utcán föl alá egész nap, és a mellette elhaladó hölgyeknek a popójára ver az újságcsomóval, és fütyülészéssel megy tovább. Hát talán ez ihlette az egykori Echo együttest is, hogy megalkossa a Füttyös Pepi című opuszt. Ezzel folytatódik a Koktél, aztán érkezik majd Presser Gábor is.

0: FM. Paksa FM.
1: 8 óra 35 perckor megyünk tovább, mégpedig időjárás előrejelzéssel. A Nyugat-Dunántúlon, valamint keleten szakadozik, csökken a felhőzet, hosszabb időre is kisüthet a nap. A felhőtakaró és a csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti országrész fölé helyezkedik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lehet eső, zápor, a keleti megyékben zivatar is előfordulhat. A csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul, a felhősebb középső részekben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Ugyanakkor a Tiszántúl zömén 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. A vitakörzet hőmérője pillanatnyilag 11 Celsius fokot mutat. Újabb blokk, újabb előadók Joe Cocker, Kings és Louis Armstrong.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 43 perc van, nézzük az esemény naptár május 17-i híreit. 58 éve immár, hogy május 17-e a távközlési világnap és egyben az információs társadalom világnapja is. 85 évvel ezelőtt ezen a napon született Hauman Péter kossuth-díjas színész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, talán az Induló Bakterház vagy a Hókuszpók legjellegzetesebb alakításai, de óriási színész volt. 85 évvel ezelőtt született május 17-én, aztán 64. születésnapját tartja ma Krausz Ferenc, Németországban élő és kutató, Nobel-díjas fizikus, az elektronok lesifotósa. De ezt gondoltam megosztani veletek, meg azt, hogy jön most a Roxy Music is egy nagyszerű nótával érkezik hozzánk, Olá Ibolya is.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: De jó volt ezt most is hallgatni. 8 óra 52 perc van, nekem annyi feladatom maradt, hogy az utolsó számot majd felkonferáljam, de előtte szíves figyelmetekbe ajánlanám a legjobb szórakozást ilyenkor, amikor ilyen esős idő van, otthon van az ember, hallgatja a rádiót, és benne mondjuk Tokai Robi mondja 9 órakor a híreket, aztán utána jön majd a Best of Szabad Péntek 9 és 10 óra között Gabival, Tamással, Józsival, majd Szabad Péntek után Best of Élesztő 10 és 11 óra között, és utána jön a heti körkép 11 és 12 óra között. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hét eseményeinek összefoglalóját is hallhatjátok itt ebben az órában. További jó rádiózást, minden jót kívánok. Hát örülök, hogy ezt a mai reggelt is együtt töltöttük. Reményeim szerint jól szórakoztatok ti is, én élveztem piszkosul. További szép napot, elköszön a műsorvezető Sukert József, szavaztok.

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
5: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. Míg 2025. január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei év kezdett különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát, amely arra emlékezteti az utazó közönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, erre zéró toleranciával fognak reagálni, írja az MTI a vállalat közleménye alapján. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
9: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul,
1: és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20. 21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatássá vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, egy gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszik.
8: Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátóközpontban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátóközpontban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
8: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapata Fizliga utolsó 33. fordulójában a Diósgyőr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazinc Barcika és a Diósgyőr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással a szabad péntekbe. Én még mindig Harmad Gabi vagyok. És egyébként annyit elmondanék, a ma esti koncertet nem fújják le, tehát hogyha esik, ha fúj, akkor is meg fogják tartani. Viszont a holnapi napon reggel 8 órakor fog bejelentést tenni majd az időjárás függvényével a polgármester asszony arról, hogy hogy döntöttek, megtartják-e a városnapja második és egyben a fő napját, vagy esetleg elnapolják, mert hogy az időjárás egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz túl jó a holnapi napon. És még egy valamit, nem tudom, láttad-e Tamás a kis fiút, aki hát az édesapja nyerte meg a bögrénket, az ajándékcsomagot a városnapi játékunkban. Hát akkor nézd meg, légy szíves, a Paks FM Facebook oldalán. Képzeld el, hogy úgy jártunk, hogy Müller Robi nyerte meg az ajándékcsomagot, amiben hát volt egy Ellingsfeld Jánosos bögre is, és mint kiderült, Botinak, a kisfiának egyébként ő a nagy példaképe, úgyhogy itt óriási öröm, a reggeli kakaót most már ebből a bögréből fogja Boti minden reggel inni, úgyhogy tök örültünk neki, hogy ilyen.
2: Ezért ne csináljátok rólam egyébként ilyen bögrét, mert nem találtuk egy gyereket, nem véletlenül, hanem
1: hát figyelj, szóval az a durvább, ha a feleséget se iszik belőle.
2: Nem tudom. Jó, oké. Tehát csak van az a deal, ami alapján igen. Tehát.
1: Nem hozza a szívem ilyen helyzetben.
2: Igen.
1: Legalább
2: igen.
1: Egy
2: tudod, kifele, igen. Jó, oké.
1: Na, oké, viszont akkor térjünk még egy picit vissza, ugye az előző blogban arról beszélgettünk, hogy előre hozhatják az önkormányzati választásokat, mert hogy több tízes képviselő nem bízik abban, hogy a fideszes polgármesterek azok törvényesen költenék el a pénzt, és hát itt már eleve arról beszélgettünk Tamással az imént, hogy ez azért mindenképpen furcsa, hogy nem abból nem onnan közelíti meg a Tisza ezt a dolgot, hogy hiszen az ő kezükben van az ellenőrzés joga, tehát tulajdonképpen igazából érvényt kellene, hogy tudjanak szerezni minden törvénynek, és egyáltalán tényleg az ellenőrzést megtenni. Viszont azért én most visszadobnék egy kérdést neked ennek kapcsán, hogy nem arról van szó itt, hogy eddig is minden törvényesen lett papíron kifizetve, meg kiszerződve, de hogy igazából itt egy bizonyos gazdasági háttér érdekkör volt kiszolgálva, amit hát nyilvánvalóan viszont, hát hogy mondjam, politikai lojalitással fizetett ezért.

0: ezekért a megbízásokért, és hogy arról van szó, hogy a Tisza igazából ettől fél, hogy nem akarja, hogy ők tegyék rá megint a kezüket azokban a városokban a pénzre, ami egyébként a Fidesz által vezetett város.
1: Nincs ezzel semmi baj, ne legyen rajta extra haszon. Ha nincsen rajta extra haszon, akkor tulajdonképpen itt nem nagyon van mit visszaosztani. Tehát akkor azt utána belemegy a működésbe, a továbbélésbe, a fejlődésbe, mert aki nem fejlődik, az lemarad. Tehát én azt gondolom, hogy szeretnék egy olyan országban élni, ahol elméletileg tisztességes vállalkozásért tisztességes jövedelem van, de abból nem fog jutni visszaosztani.
0: Persze, ebbe teljesen egyetértek.
1: Akkor most mi? Igen. Tehát nem a mediánt én egyszerűen nem értem, amikor figyelj, aki a versenyszférában dolgozik, és néha megrendel dolgokat, az nagyon jól tudja, annál jobb nincsen, mint egy jó verseny. És egyébként nem mindig a legolcsóbbat választod, annak ellenére, hogy te pénzedről van szó, hanem a legjobbat, a legmegbízhatóbbat, tehát az összességében a legjobbat. Ugye? Tehát amikor már takarózunk, hogy nem tudom én így meg úgy, az már mindig fügefa levél. Tehát hát mindegy, tehát ezekre nem tudok mit mondani. Nyilván a kultúrát kell megváltoztatni, és most akkor visszatérve még egy kérdésem, miért, hogyha Tiszás lesz, nem ellenőrzik? Nehogy már.
0: Hát persze, hát igen, és ez a legfontosabb egyébként kérdés, hogy tényleg, hogy még mindig emellett a... Hogy szokták ezt mondani, hogy a nem az akkor, milyen logika, tudod?
1: De törzsi logika
0: szerint, igen. Gondolkodunk, hogy ha olyan van a pozícióba, akit mi tettünk pozíció, az jó, az biztos törvényes.
1: Hát a régi Duma ismered, nem? Hogy a te kommunistát kommunista, az én kommunistám szakértő.
0: Igen, meg ugye hát a korrupció az, amiben
1: kimerül. Tehát én tényleg nem értem. Tehát most nyilván ne értsen félre senki. Nem olyan képviselők vannak, akik a legprofibb marketingesek és a legprofibb kommunikátorok. Ezzel nincs is baj. Csak amikor mondunk valamit, akkor nagyon vigyázzunk azzal, hogy nehogy egy olyan kérdést tudjon feltenni egy átlag hülye olvasó, mint én, ami egy kicsit bizalmatlanná teszi az egész rendszer iránt magát, vagy mert nem szabadna, hanem pont az lenne a lényeg, hogy adjunk bizalmat mindenkinek, tudjon hibázni, de könyörgöm, az, aki hibázott, azt meg vegyük elő. Uh-huh. Tehát ez nem hiba most itt.
0: Akkor
1: nem
0: a saját.
1: Így van. Tehát itt nem
0: van.
1: Ők nem hibáztak, hanem nagyon sokszor tudományos. Tehát most, amikor én éltem ebben, tehát amikor megkapod, hogy az a baj veled, hogy nem érted az idők szavát, és nem érted, hogy mi a becstelenség, az egy valami új kultúra, amiről lemaradtam.
0: Mi?
1: Érted? Tehát, hogy már voltam én képviselő, meg mi egymás. Tehát amikor jöttek, hogy ha valami olyat tettél fel kérdést, és főleg ilyen korrupció és egyébek, hogy hát azért vagy te ilyen balek, mert nem érted az idők szavát. Tényleg? Semmi gond, tehát lehet, hogy ilyen idők nincsenek is, amelyeknek ez a szava működőképes lenne. Ezt majd elfújja a szél.
0: Ja, hát ez igen.
1: Vagy a tavaszi szél, vagy egy másik szél.
0: Ugye? Igen. Na, és hogyha már itt ilyen mindenféle beruházások, szerződések, kiszerződéseknél tartunk, akkor ejtsünk egy pár szót az 1 billió 311 milliárd forintos szerződésről, amit az Orbán kormány a 4IG-vel kötött márciusban, mint kiderült.
1: 1300 milliárd, igen.
0: Igen, és hát ugye itt Szalai, várja csak, és Szalai Bobrovicki Kristóf, ugye volt honvédelmi miniszter.
1: Hát ez erős kifejezés, ő viselte ezt.
0: Ez egy 2035-ig tartó keretszerződés, de hogyha ezt lebontod, csak a hallgatók kedvéért mondom, hogyha ezt a 9 évet...
1: 130.
0: Ilyen 140 körüli, igen. 40-45 milliárd
1: én
0: forint per
1: meg,
0: év... ről szól ez a szerződés, ami hát szerintem már önmagában is, már csak azért is kérdőjel bennem, hogy miért ennyit nekünk.
1: Hát ez űr ráadásul.
0: Igen, de hogy 145 milliárd forint, tehát hogyha onnan nézzük, hogy 50 ezer milliárd az egész ország, tehát az országos költségvetés, körülbelül
1: költségvetés. Ebben az infláció, hogy állandóan változik. Tehát...
0: Igen, de hát azért, de még akkor is, tehát hogy most ha belegondolsz, azért abból 1300-at, 9 9 év alatt is, tehát hogy azért az elég sok, de a 145 per év, hát az igen, is brutális.
1: 145, így van.
0: Szóval
1: így van,
0: én nem tudom, hogy most akkor mindannyiunk, nem tudom, mehet űrutazásra majd, vagy
1: hát ez nem tudom, hogy ez most melyik része tudott, tehát tényleg nem tudjuk, hogy melyik része a történetnek, és nézd, én elhiszem, hogy lehet jó befektetéseket csinálni. Csak az lenne a lényeg, hogy az országnak legyen jó.
0: Hát igen, de...
1: De egyébként a Magyar Péter mondta, hogy ezt ugye nem kell komolyan venni, tehát ezt ne számoljanak ezzel a pénzzel.
0: Aha, ezt nem olvastam, ez is elhangzott?
1: De, már nem csak ma, azt hiszem már tegnap, amikor átvették és találták, akkor külön a Kristófnak, bocsánat, nem akarom beletörni a nyelvemet a vezeték nevébe, ez nem a tiszteletlenségnek a jele.
0: Tehát a volt hóminden mindjárt, miniszter szólt, hogy Kristóf alatt, csak igen, neki Krisi.
1: Ja, annyira azért nem vagyunk jóba. Mindegy, tehát én azt gondolom, hogy ezért ez egy erős dolog. Én azt gondolom, nagyon sok szerződést felül kell vizsgálni, helyesen kell felülvizsgálni, és hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Lehetnek
0: kérdés,
1: jó
0: hogy ki lehet-e belőle szállni, hogy olyan-e a szerződés, hogy fel lehet-e úgy bontani, hogy hát, nincsen valami olyan kifizetendő összeg, amivel még így is jól járnak.
1: Én azt gondolom, hogyha a szillet szerződés kategóriáját nézzük, ez könnyű lenne azért bizonyítani. Lehet, hogy lesz olyan bíróság, amelyik nem mondja, nem mondaná ki, de azért itt legyünk őszinték, azért ő neki kellene bíróság előtt elmesélni, hogy hogyan zajlott a tárgyalás, hány ügyvédcsoportot vittek, mennyi ideig tartott, mennyit sikerült lealkudni, miért pont úgy, mit sikerült még beletenni, és mi volt az eredeti tartalom. Én azt gondolom, hogy lehetne itt, mert az, hogy hát hogy volt a Böde, hogy mondta, hogy mennyi ideig tartott a megegyezés a
0: most 10 másodperc.
1: Ez se lehet, hogy tovább tartott.
0: Hát ez egy telefon volt, szerintem, hogy akkor...
1: Ugye? Figyelj, tehát az nem szerződés. Az, most bocsánat, de az nem szerződés.
0: Na hát ezt nem tudjuk, most csak találgatunk, de hát nyilván azért ez egy elég érdekes.
1: Én örülnék, ha ez jó szerződés lenne egyébként abból a szempontból, hogy egy olyan hozzáadott értéket kapna a magyar társadalom, amiért egyébként megérdemel ennyi pénzért.
0: És azt az űrre költenénk, szerinted? Ami
1: figyelj, nem lehet kizárni. Én biztos vagyok benne, hogy van olyan terület, ahol ez nagyon jól tudna hasznosulni, és esetleg odaérnénk akkor, amikor kell, és mit tudom én, a Elon Musk akkora összeget fizetne azért a teljesítményért, mert pont ez hiányzik neki a Marsra szállásra, vagy a nem tudom én mihez. El tudom képzelni, hogy van ilyen, de hogy ennek mennyi az esélye, arról inkább nagyon kicsi számot tudnék mondani, szemmel nem nagyon látható. Tehát mondjuk pont az ellenkezője, ugyanannyi nulla lenne a valószínűség mellett a százalékok után, mint itt a milliárdok után.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és most egy kicsit lazább témára térünk át, de ugyanakkor pedig, hát szóval néha vicces szerintem, hogy mind képesek Magyarországon egymásnak feszülni különböző politikai erők, és ez pedig ugye az, hogy Tőkés László volt református püspök, egy közleményt adott ki, méghozzá Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek a táncával kapcsolatban, amit ugye az alakuló ülést követően, amikor a Kossuth térre kivonultak, akkor hát ismételten láthattuk azt a táncot, amit már a választás éjszakáján is láthattunk, és bejárta a világot.
2: Spontán, igen. Már most másodszor spontán.
1: Igen, és Tőkés László azt írta a közleményben, hogy a református és más vallású magyarságunk megdöbbenéssel szemlélte magyarországi jövendő egészségügy miniszterének az országház előtti vonaglását, ízlésromboló rángatózása az általa képviselt szakma becsületének is ártalmára volt, és a Kossuth tér szakralitását is megcsúfolta. Előre látható, hogy ennek a rettenetes örömködésnek meg lesz még a keserű böltje. Ez egy ilyen rövid részlet belőle. Hát nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Én azért egy kicsit úgy gondolom, hogy tehát az embert az, hogy hogyan bulizik adott esetben, az nem határozza meg azt, hogy milyen szakmaiság van a háta mögött. És hát valahol érteni vélem egyébként azt a... Tehát az első alkalommal jó, tök jó, választás éjszakára örömködünk, szupi, akkor lenyomjuk ezt a kis táncot, és kész. De már egy második, tehát kezd unalmassá válni, kezd. Tehát mert onnantól kezdve már, hogy te pozícióba kerülsz, te már ott vagy, akkor már én azt gondolom, hogy ne showmanként viselkedj, vagy nekem az lenne az elvárásom, hogy ne vegye át a politika például a showbiznisznek a helyét, bár valamilyen szinten showbiznisz persze, de nem, tehát hogy egy komolyabb arcát mutassa szerintem egy politikus, de ugyanakkor meg, tehát hogy ezen fönnakadni, és ebből levonni olyan következtetéseket, hogy hát ez a szakmának is a becsületének is árt meg, hogy a Kossuth tér szakralitásához így hozzá.
2: Én nem is tudtam, hogy ilyen
1: nem
2: van.
1: Nem is értem ezt.
2: De jó lenne, hogyha előtte leírnák, hogy pontosan mit jelent. Igen, én azt gondolom,
1: hogy... Vagy szabad a Kossuth téren, akkor tudod csinálni. Tehát most táncolni
2: nem is merek már oda menni többet, mert véletlenül érted, most rám jön a szapora, vagy a... És, hát, nem tudom, tehát... Ájjáj. Na mindegy, tehát nem tudom, eleve én nem hiszek a helyek szakralitásában. Én abban hiszek, hogy azért az ember, mint olyan, és az embernek a tisztelete azért az egy nagyon fontos dolog. Hát nekem az nyilván tetszett, hogy spontán megjelent az angol énekesnő, aki a dalt prezentálta.
1: Arra járt,
2: igen, ez nagyon valószínű.
1: És be volt énekelve a hangja.
2: Igen. Tehát minden összeállt ez a történethez, és ugye elképzelem, ahogy feszült szegény, mert én ugye azt szeretem a tánc egy részében, hogy annyira spontán, hogy nem tudod megismételni. Aha. És akkor, tehát hogy mit izzadhatott szegény Hegedűs, hogy sikerül-e még egyszer reprodukálnia, tehát hogy lehet, hogy otthon gyakorolta.
1: Figyelj, higany mozgása van, úgyhogy szerintem ezt hogy bármikor elő tudja varázsolni.
2: Igen, de nem biztos, hogy ugyanolyan egymás utánságban érted, és akkor már is veszít az értékéből. Én azt gondolom, hogy azt próbálják, hogy volt régen ez az ember arcú fideszes, nem? Mm. Hogy megpróbálják a miniszter is ember típusút fenntartani, ameddig lehet.
1: Ezt
2: el tudom fogadni. A másik részét viszont én azt gondolom, hogyha valakit, akkor szegény Tőkést én nagyon sajnálom, tehát én nagyon, nagyon komoly embernek tartottam, és nagyon tiszteltem, amikor a 89-es forradalom ugye Romániában hát valamilyen értelemben az ő nevéhez is. Tehát ő nagyon komoly részese volt ennek a történetnek kitörése. Én azt gondolom, hogy az akkori nyilatkozatai és az azóta történt élet útja óriási kontrasztban van egymással, tehát lehet, hogy jobban járt volna, hogyha ez nem történik meg vele. Nem irigylem egyébként ezért. És nagyon-nagyon erős figyelmeztetés lenne az ő életútja szerintem, és ha valamiért bocsánatot kéne kérni, akkor hát a Demeter Szilárdért neki kéne bocsánatot kérni mindannyiunktól, mert ugye a Demeter Szilárd úgy lett valaki, hogy vitte a táskáját.
1: Én,
2: ha kellett,
1: most,
2: ha nem.
1: Én azt gondolom, a Demeter Szilárdot ugye láttam itt Pakson, vagy hallottam
2: én
1: itt
2: is.
1: Pakson, te is itt voltam, mert nem
2: emlékeztem.
1: Én szerintem ő egy rendkívül nagy tudású srác, aki egyébként teljesen UFO is szerintem a mai világban.
2: Hát nagy tudásúnak, nem mondjuk
1: szerintem
2: úgy, hogy van egy rész. Igen,
1: azért
2: okay.
1: Kulturálisan ő sokkal hát olvasottabb, mint a... Mint
2: az átlag. És az átlag, de ő könnyűen a magyar kultúrát szervezte.
1: Jó, mindegy, most én a
2: értett,
1: személy...
2: Tehát ne hozzám mérjed.
1: Értem, de ez, tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy én azt nem bánnám, hogyha alapműveltséggel rendelkező emberek lennének pozíciókban, és többek között nem a TikTok szintjére süllyesztenénk le a politikát, ilyen gagyi, bugyuta, mert most akárhogy is nézem, egyébként szerintem amit én láttam eddig a Hegedűs Zsoltból, mint egészségügyi miniszter szólalt meg, akár egy bizottsági vitán a meghallgatás, tehát azért látszik a fickón, hogy ő ott van, képbe van. Tehát
2: hát meg az előélete, tehát a kamera, stb.
1: Igen, csak engem az zavar valahol, hogy erre a bugyuta TikTok szintre süllyedünk le a politikában is, mert hogy ugye mindig az igényeket akarja kiszolgálni a politika. Csak meddig tartható ez? Tehát, hogyha nem tudom én, tényleg valami nagyon szélsőséges igénye lenne a választóknak, hogy pucéran szaladgáljanak a politikusok videókon, tehát akkor ez is lesz? Tehát, hogy hol van a méltóság?
2: Hát amikor Csicson Lina indult, vagy az általad nagyon sokra tartott Kelemen Anna, szerintem lettek volna olyan, hogy is mondjam, zárt csatornák, ahol erre komoly igény lett volna. Pusztán csak valószínű. Azért, hogy a politikai szavazó joggal még nem rendelkező embereket megvédjük, tehát ugye ez a fiatalkorúak vagy kiskorúak védelméről szóló. Tehát figyelj, ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon vékony jég, és mindenki megpróbálkozik mindennel, hogy valahogy fenntartsa egyszerre mind a kettőt.
1: Igen, csak nekem erről egy kicsit az a véleményem, hogy így lemennek kutyába, de tényleg, hogy én nem gondolom, hogy ezt...
2: Tudod, milyen unalmas lesz a Ruf Bálint az átlag magyarnak?
1: És akkor majd ő is fog táncolni, és
2: nem
1: akkor
2: fog.
1: Nem lesz, hogy mi lesz.
2: Ő biztos, hogy nem fog, de lehet, hogy te elégedett leszel vele. De az emberek nagy része, ha megkérdezik majd, hogy ki a legrosszabbul teljesítő miniszter, akkor Ruf Bálint lesz, mert unalmas. Mert csak szakmával fog foglalkozni.
1: Uh-huh.
2: Érted? Most szerintem.
1: Értem,
2: most
1: értem,
2: az én várakozásom.
1: Igen, de szerintem ez is valahol egy nevelés kérdés, a társadalom nevelésének a kérdése, hogy ne azt várja egy társadalom a politikustól, hogy a nyilvános politikusi megnyilvánulásaibe és szerepléseibe ő egy showman, aki egyébként mindenféle ilyen bugyuta TikTok videókat
2: csinál.
1: Nem is. Tehát, hogy ez...
2: Igazad van, de ezek mi vagyunk. De az átlagember attól a szavazatát mégis azoknak fogja leadni, akik szimpatikusak, és úgy tud szimpatikus lenni, hogy így éri
1: hát
2: ellen.
1: Hát igen, csak ez ugye két élő fegyver, mert nagyon cuki tudsz lenni, tehát azért vannak, tudjuk, ismerünk olyan politikusokat, akik nagyon cukik, mert szépen mosolyognak meg nagyon kedves ilyen kreatív videókat csinálnak, de egyébként pedig tehát pénzek tűnnek el, meg szerződnek ki, meg nem tudom. Szóval szerintem ez nagyon rossz irány, így a társadalom, hogy mondjam, fókusz a szempontjából, mert hogy nem erre kellene fókuszálni, hogy a show az, a cirkusz az megvan-e.
2: Igen, de addig, ameddig az ismerőseid, akik a TikTok szintjén vannak, nem téged fognak megkérdezni, hogy egyébként az, aki neki a TikTokon szimpatikus-e, az érti a szakmáját, mert úgy gondolja, hogy te egyébként felelősséggel fogsz neki válaszolni, és te életedet ismeri, addig ez így lesz.
1: Ja, na mindegy, hát minden esetre szóval Tőkés László szerintem egy kicsit túltolta ezt a biciklit.
2: És mondom, én őt azért sajnálom, mert szerintem ő sokkal, de sokkal többre hivatott valaki volt.
1: Uh-huh.
2: Én azt gondolom, hogy 89-ben egyszerűen mindennel egyet tudtam érteni, amit mondott. Aztán, ahogy tehát ment tönkre az élete, bár bocsánat értem, mert elvált, stb. Tehát most nem azért, mert elvált, de nyilván ő egy lelkész. Tehát egy egészen más kultúrkört vársz el, és elkezdett politizálni, és nem tudom, amivel megint nincs bajom, mert szerintem tegye meg. de mégis egyszerűen én úgy látom, mintha nem lenne ura az életének, és ezért én számomra sajnálom.
1: Ez most egy feltételezés, tehát ilyenekről
2: de én most más ne dolgokra, nem erre a nyilatkozatára, hanem más megnyilatkozásaira is mondom, miközben szerintem ő egy sokkal értékesebb és sokkal többre hivatott valaki volt.
1: Igen, hát minden esetben szerintem a tanulság az az, hogy nyilván a szakmaiságot azt azok ítéljék meg, akik mondjuk az egészségügyi szakmába jártasak, tehát valószínűleg itt is lenne olyan, aki azt mondja, hogy nem ért hozzá, más meg azt mondja, hogy ért hozzá. Én kívülről mondom annyit, láttam, hogy szerintem ami ott vita például a Takács Péterrel megtörtént a meghallgatásán, szerintem az egy hozzáértő benyomását keltette, bár azért abban a vitában is volt szerintem olyan személyeskedő rész, amit szintén szerintem elegánsabb lett volna kihagyni. Igen. De ezt úgy látszik, hogy nem lehet, vagy nem vagyunk elég érettek ehhez, hogy kiadjuk. Mindjárt mondhatod. Viszont szerintem a tanulsága számára, a társadalom számára, hogy azért ne a só alapján ítéljen, hanem ítéljen a tettek alapján.
2: Igen, de ha már itt tartunk egyébként, hogy mi szimpatikus, mi nem, nekem kifejezetten szimpatikus volt az is, amikor a Kapitány Istvánnak beszólt a szabad szülész
1: szülőorvos választás, igen.
2: És én azt gondolom, hogy igen, az ott elkezdődött valami, és teljesen jogosnak tűnik, és örülök annak, hogyha akár időnként előttünk is zajlik olyan vita, amiből megértjük, hogy nem ilyen fekete-fehér jó, nem jó a helyzet, hanem sokkal átgondoltabban kell megcsinálni. Nekem ez pozitív volt.
1: Ja.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással a Szabad péntekbe, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk itt az elmúlt hét történéseiről. És folytassuk egy oktatási témával, mert hogy Radics Béla, a Fidesznek, ha jól emlékszem, fideszes képviselő, írta ki a Facebook oldalára, hogy szülőként rendkívül aggaszt, hogy a mai bizottsági meghallgatáson, ugye a Tisza oktatási miniszterének a meghallgatásán, Lannert Judit azt a választ adta neki, amikor az LMBTQ propaganda iskolákba való visszaengedéséről kérdezte, hogy szerinte nem kizárólag a szülők feladata a gyermek szexuális nevelése, és attól ugye teszi fel a kérdést Radics Béla, hogy akkor ki dönti el, ha nem a szülő, hogy a gyermek kitől és milyen jellegű szexuális tanítást kapjon. Hát, ugye talán a gender lobby, még ez is elhangzik ebben a posztban. Kicsit úgy érzem ilyenkor magamat, hogy tényleg, mint hogyha évekig tényleg ugyanazon a vonaton ülnénk, és tényleg, hogy nem tudunk leszállni ezekről a kérdésekről, és olyan dolgokról csinálunk ügyet, ami most őszintén, mi lesz akkor, hogyha hall a gyerek az iskolában, mondjuk a szexuális felvilágosítás során, ami egyébként volt akkor is az iskolában, amikor ez az LMBTQ kérdés még nem volt előtérbe helyezve, de hát ugyanúgy az osztályfőnöki órán volt szexuális felvilágosítás. Akkor ezt lehetett? Most az a probléma, hogy bejött ez a jelenség, az LMBTQ, és arról is beszélni kell. Szóval nem értem itt a problémát.
2: Hát én tudod jó, hogy én szélsőségesen oktatáspárti vagyok. Tehát nem hiszek abba, hogy bármit el lehet a gyerekektől rejteni. Sokkal jobb az, hogyha tudják, hogy mivel mit kell kezdeni, és nyilván itt életkori sajátosságok vannak. De ismervén a magyar kulturális valóságot, azért azt is tudomásuk kell venni sajnos, hogy azért a szülők komoly kihívásokkal küzdenek a felvilágosítás terén. Úgyhogy...
1: Bocsánat, szerintem sose volt a szülők erőssége. Most lehet, hogy te kivétel vagy, és leültetted az Ábit meg a...
2: Nem, én is azt gondolom, hogy sokkal gyengébb vagyok, mint amit gondoltam, hogy kellene, hogy tudjak.
1: Igen, de hogy szerintem ez soha nem volt a szülőknek az erőssége, plusz arról nem is beszélve, hogy egyébként az olyan mindig olyan furi és feszengős, hogy anyáddal vagy apáddal leülsz beszélgetni, és akkor arról beszélgettek, hogy szex, meg izé, meg nem tudom. Szóval, hogy valahol szerintem a
2: gondolni, hogy engem a gólya hozott, és örültek neki, nem?
1: Hát lehet, hogy... Jó, most nem mondok inkább semmit. Inkább nem mondok erre semmit. Na szóval hogy én ezt a szülőzést már csak azért se értem, mert egyébként nyilván a szülőnek joga van. Ez teljesen egyértelmű, sőt, hogyha meg tudja csinálni, tegye meg. De szerintem...
2: De a haverok úgyse várják ki.
1: Igen, de egyébként a másik az, hogy szerintem manapság már a gyerekek sokkal felvilágosultabbak, bocsánat,
2: mint a szülők.
1: A szülők. Tehát, hogy már 12 évesen többet tudnak szerintem ezekről a dolgokról, és egyébként meg
2: azért az tragédia lenne, hát, tehát azért ennyire nem prűd a magyar társadalom, bár nagyon az.
1: Hát szerintem meglepődnél, hogy az általános iskolások miket mesélnek, meg miket mondanak. Ugye én nekem van ezzel kapcsolatban, tehát egy olyan kis csapat, akiktől így szoktam hallani, és így fönnakad nekem is a szemem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye alapvetően a szülő joga nevelni mindenhogy a gyereket. Na de aki nem neveli a gyerekét.
2: Ez így van.
1: Egy csomó olyan van, aki nem neveli. Hát ettől szenved az oktatásunk is, hogy olyan gyerekek kerülnek be az iskolapadba, akiket nem nevelt meg a szülő,
2: neveletlen,
1: köszönni nem tud, így van, és akkor mondjuk azt, hogy hát de a szülőnek a joga a nevelés, hát akkor az oktatási rendszernek nem, nincs joga tehát a gyerekkel valamit kezdeni, hogy valami ember váljon belőle. Tehát, hogy én valahogy ugyanígy érzem ezt a szexuális nevelés kérdését, hogy igen, a szülőnek a joga és kötelessége is lenne. De egyébként az egyáltalán nem baj, mert nagyon sok gyereket mit csinálnak, oda teszik az iPhone elé, meg a tévé elé, és nem foglalkoznak vele. Könyörgöm, azt a hiátust, ami így keletkezik, azt a deficitet valakinek muszáj lenne kiegyenlíteni.
2: És hát jó, vagy nem... dolgozni a kiegyenlítésen, mert nem biztos, hogy valaha is ki lehet egyenlíteni,
1: hát lehet,
2: csak
1: igen.
2: Legalább ne legyen még nagyobb a szakadék.
1: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy miért kell ezt démonizálni, ezt az egész kérdést.
2: Azért, mert van egy olyan kultúrkör, amelyiknek meggyőződése az, hogy az állam, én is ezek közé tartozom, túl sok mindenbe beleszól, például abba, hogy hogyan költi el a pénzt a haverok számára. Tehát, de ettől még, ugye ez egy félrevezetés, mert nem biztos, hogy ezen a területen van probléma, máshol meg igen. Tehát egyértelmű, hogy ezekre a félelmekre, ugyanúgy, mint ahogy a háborús félelemre, nem illik, hanem éppen, hogy oktatni kéne, edukálni kéne a szülőket is, hogy hogyan kell tudni úgy összedolgozni mondjuk az iskolával, hogyha valamivel nem értek egyet, akkor ezeket a dolgokat hogyan lehet nem kenyértörésre vinni, hanem mondjuk a gyereknek egy olyan helyzetet, olyan megoldásokat, feloldásokat adni, hogy a tanárnéni így gondolja, anya meg apa úgy gondolja, és ezzel nincsen baj, mert ez még a véleménynyilvánítás. Te gondold végig, nézzél, tapasztalj, most nem kell, hogy direkt be, tehát tapasztalj, hanem egyszerűen lásd a környezetedben, keres ilyen embereket, olyan embereket, tanulj meg jól kezelni. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség lenne, hogy tanítsuk meg az iskolát, meg a szülőt együtt dolgozni azon, hogy ez később működjön, és ne pedig ellenségként kezeljük a másikat.
1: Igen, de egyébként pont ezek azok a posztok, amik szerintem kifejezetten ilyen egymás ellen hergelős posztok, és egyáltalán nem abba az irányba visznek el, hogy megértsük egymást.
2: És miért?
1: Nem
2: mert nekem ez az érdekem.
1: Igen.
2: Hát mert hogyha egymásnak tudlak benneteket úszítani, akkor mind a kettőtöket lehet, hogy saját érdekemnek tudlak használni.
1: Igen, de egyébként azt sem értem. Most én a túltolt, olyan értelemben túltolt LMBTQ propagandával, ami például a filmekben megjelenik, ez a kvótázás, meg az, hogy minden filmben legyen egy meleg. Én ezzel nem értek egyet, ez attól függetlenül, hogy egyébként nekem is van meleg ismerősöm a környezetemben, meg minden, de nem érzem azt, hogy mindig indokolt az, hogy legyen egy filmben olyan szereplő, de tehát emellett ettől függetlenül is azt gondolom, hogy egyébként nem is értem azoknak a hozzáállását, akik úgy tekintenek, mintha ez, én nem is tudom, mintha ez egy ilyen tanulható dolog lenne, vagy ilyen, hozod magaddal, hogyha meleg vagy, és pont.
2: De
1: és
2: azért
1: nem tudsz ezzel.
2: Igen, de egy csomó ember gondolja, hogy ez másként van, és én őnekik is megengedem, hogy ez gondolhassák ezt. Mert különben én is kirekesztő vagyok, vagy ugyanolyan türelmetlen vagyok. De egyébként ezt már 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, még régebben volt, talán a Nagy Durranás című filmben volt, és ez nekem nagyon tetszett, amikor a főhős kiáll, megáll egy szál semmibe, hátulról, és akkor azt mondja, hogy mert minden filmben kell lenni egy jelentés nélküli férfiseknek, tehát most. Tehát ugyanerről szól a történet, már bocsánat, csak hogy bővül a kör. Tehát én azt gondolom, hogy eleve egy filmben nem tennék be olyan dolgot, aminek nincs jelentés tartalma. Ha viszont van, mert mondjuk róluk forgatok filmet, akkor azt nem lehet megcsinálni melegek nélkül.
1: Hát nyilván érted? Nem, de
2: hát azt mondom, hogy ne legyen funkcionálatlan, mert már a sokkal nagyobb sértés az, hogy egy szakmának az íratlan szabályait egy kultúrának áthágja, mert vannak írott szabályok, a kvóták, mint az, hogy érted, hogy mit akarok mondani?
1: Persze, de pont a hollywoodi filmalkotásnak pont ez a nagy hibája, hogy öncélú nagyon
2: hát
1: sokszor.
2: Hát ezért nézik a Sundance Fesztivált, mert ott függetlenek vannak, bocsánat.
1: Aha.
2: Érted? És akkor ne Hollywood mondja már meg, mert szerintem Hollywood baromi gyönge. Azoknak, akik filmeket akarnak nézni, nagyon régóta nagyon gyönge.
1: Persze, érted? De akkor sem az, ami a legnagyobb.
2: De akkor neveljük a gyerekeket arra, és értem a Netflixet is. De azt gondolom, ha nincsen meg a funkciója valaminek, akkor az bűn a film ellen.
1: Egyértelműen.
2: És hogyha visszaállítanánk a szakmai igényességet, és hogy tényleg olyan filmeket csináljanak, aminek van értelme, mert akkor írja ki, hogy szórakoztató film, fiktív film, és hogyha ettől te hülye leszel, ne lepődjél meg. Mert tulajdonképpen ez olyan, mint hogyha cukros italt iszol. A vége az, hogy elhízol, cukorbeteg leszel, stb. Ja. Tehát következmények és mellékhatások, érted?
1: Igen.
2: Na de akkor erre tanítsuk meg, és ne azon kezdjenek el nekem vitatkozni, hogy két szar filmről beszélnek, hogy melyik a jobb. Hát, nem film. Ilyen. Tanítsuk meg a gyereket arra, hogy például ki tudják szűrni azt, amikor valami azért van bent egy filmbe, hogy mondjuk igazolja a rendezőt. Uh-huh. Mert ő akart egy jó filmet csinálni, de a banka perverzióját le akarja tolni a te torkodon, és az ő világmagyarázatát. Uh-huh. Akkor te ezt tud kivenni.
1: Persze.
2: Ennek van értelme, hát szerintem.
1: Igen. Igen, és ennek a kulcsa?
2: Az oktatás, megint ott tartunk, oktatás. Nevelés, tehát az, hogy beszéljünk róla, hogy tényleg ne hülyék kezdjenek el arról beszélgetni, biztonságpolitikai szakértőként, filmesztétaként, nem tudom micsoda, akinek fogalmuk nincsen, egy előadással jár előtted az én. Hanem tényleg olyanok, akik fel tudják hívni a figyelmet arra, hogy mi a kultúrának látszó valami között, és a kultúra között. És az egyik legfontosabb egyébként az őszinteség.
1: Igen. Jó, hát figyelj, szerintem ebben most egyetértünk.
2: Ebben nagyon nehéz lenne nem egyetérteni.
1: Igen. Na, viszont még van egy pár percünk, és akkor beszéljünk egy kis helyi témáról is. Hát annyi, te is tudod, bejelentették a nagy hírt tegnap és ma, hogy a Böde Dani és Bognár György is hosszabbítottak egy évre szerződést, úgyhogy marad a Dani is, és marad a Gyuri is, aminek mi nagyon örülünk. Reméljük, hogy beengedik majd a rádióba is.
2: A Gyurit mindenképpen, a Dani azért olyan sűrűn nem akar jönni, de nyilván majd reméljük,
1: majd amikor
2: eléri a végnek a Zolinak az eredményét, akkor mindenképpen eljön. Bejön. Már tehát az 570, azért ahhoz van még mennyi? 43 mérkőzés?
1: Hú, most így fejből nem
2: az 33 tudom. Mérkőzés
1: igen,
2: van, csak
1: 33 van egy szezonban, igen, meg még van ez a holnapi, mérkőzés, tehát akkor az 34, és akkor igazából, igen, mert 560 ugye a második,
2: igen.
1: A Kuttor Attila, azt hiszem, és 570 a
2: vég. Zoli, igen. De a Zoli az egyébként kapus volt, tehát ugye az egy másik, ha jól emlékszem,
1: igen.
2: És akkor azért az kapusként más egyébként, mint az, hogy 40 évesen még rohangászunk a pályán, mint a Dani. Nem az a baj, hogy, vagy nem az az érdekes, hogy rohangászunk, hanem teljesítünk. Hanem, hogy teljesítünk. Tehát ebből a szempontból a Dani megsüvegelendő, azt gondolom.
1: Na hát kíváncsian várjuk.
2: Bár az idén nem lett gólkirály.
1: Hát az idén nem lett gólkirály, de egészen már 10 gólt lőtt, vagy nem is tudom mennyit az idei igen, szezonban igen, is. És holnap még ugye DVTK, Diós Győrbe mennek.
2: Hát van mit ledolgoznunk egyébként, igen. Mert az idén találkoztunk, azt hiszem eddig már, hogy ebben a szezonban, vagy a bajnokságban és a kupában háromszor, és elég gyenge a mérlegünk.
1: Igen, igen. Hát, hogy most
2: egy Csovánka 1-0 elég.
1: Ja, simán. Ugye? Mi szurkolni fogunk, és tényleg reméljük, hogy meg lesz ez a bronzérem a srácoknak. Na, hát jól van, lejárt az idő, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen
2: megtiszteltetés volt.
1: Fontos dolgokról beszélgettünk.
2: Most már csak a pontozás van hátra.
1: Hát a pontozást azt majd át kell még gondolnom, nem akarok elhamarkodottan dönteni, de majd jövő héten, amikor itt lesz a Józsi, akkor ismertetem a pontszámokat.
2: Helyes. Kecsesség?
1: Jó képűség. Frizura.
2: Már most arról, amit teljesítettünk, itt nem az emberről beszélünk, hanem a műsor teljesítményről beszélünk.
1: Ja, értem.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása.

Ez a Pax FM, a legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis íze.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök akár a republikánusokra hátrányos politikai következmények árán is el akarja érni célját Iránban, azaz megfosztani az országot az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől, írja az MTI. Az elnök kínai látogatását követően a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjújában a közelgő félidős kongresszusi választásokra utalva úgy fogalmazott, nem fogom hagyni, hogy a választások határozzák meg, mi fog történni Iránnal kapcsolatban, mert nem juthatnak atomfegyver birtokába. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy az iráni konfliktus okozta gazdasági nehézség hatással lehet a republikánusok támogatottságára, ugyanakkor megismételte, hogy a magasabb üzemanyagár rövid távú fájdalmat jelent. Hozzátette, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba Iránnal. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja a KSH adatai alapján a TEOL. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökken tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Orvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. Közölték, a közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki azzal több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak. Volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvast is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okozott az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a Dombóvári Rendőrkapitányság vizsgálja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Pax FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba első itteni vendégem, Halmai Dániel, az ASE kosárlabdázója, aki a Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi játékosa lett 2025-ben, és ezt az elismerést április 27-én az ASE Alba-Fehérvár meccs előtt vette át a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől. Szia Dani, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Korán kelő vagy? Könnyen keltél? Vagy ilyenkor azért most egy kicsit hamarabb keltél, mint szoktál?
2: Nem, egyébként korán kelő típus vagyok, szóval nem volt probléma.
1: Na hát akkor jöhetsz majd legközelebb reggel 6 órára is a adásban, hogy az már korán lenne. Oké, hát azt elhiszem, nekem is korán van egyébként. Na hát akkor kezdjük onnan, először is gratulálok ehhez az elismeréshez neked. És kezdjük onnan, hogy mit jelent számodra, hogy te lettél 2025-ben Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi kosárlabdázója?
2: Köszönöm szépen. Igazából egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, úgymond, amikor átadták ezt a díjat, meg szerintem egy úgymond jó visszaigazolás, hogy jó úton haladok, így a karrierem szempontjából. De szerintem mondjuk csapatsportokban kapsz egy egyéni díjat, akkor azért a csapatot is kell nézni, mert a nélkülük úgymond nem kapnád meg, szóval egyedül nem tudnád ezt elérni, úgyhogy nekik is köszönhetem ezt, meg az előző év miatt is, úgyhogy nagyon boldog voltam, mikor megkaptam a díjat.
1: Hát igazi csapatjátékos vagy akkor ezek szerint, hogy így kiemelted a csapatnak az érdemét is a te elismerésedben, és amikor először kezedbe vetted a labdát gyerekként, akkor így gondoltad volna, hogy egyszer majd ilyen elismerést kapsz?
2: Hát őszintén nem tudom, akkor igazából a játék miatt, a kosárlabda miatt csináltam, szóval nem gondolkodtam ilyenekbe, de örülök, hogy ez így megadatott.
1: Hogyan indult egyébként a kosárlabda karriered, vagy egyáltalán a kosárlabdázás hogy jött bele az életedbe?
2: Hát én már óvi kosárba is kosaraztam, szóval jártam óvi kosárra is, aztán nyári táborokba is kosaraztam, de ott Dombaváron az én korosztályomban igazából egész sokan elkezdtünk akkor kosarazni, és egy ilyen nagyon jó közeg alakult ki, igazából mai napig tartom velük a kapcsolatot. Páran játékosok is lettünk, páran még mindig Dombováron játszanak, alacsonyabb osztályba, de igazából így jött a barátok, meg a játék miatt jött így a kosárlabda először.
1: És az hol vált el a te életedbe, hogy a profi kosárlabda karrier felé veszed az irányt, illetve szerinted mi volt a különbség azok között, akik nem lettek profi játékosok, és köztetek, akik többen azt mondod, hogy azok lettetek?
2: Hát az első kérdésedre a válasz szerintem az akkor volt, amikor átmentem Kaposvárra. Szóval tudtam, hogy Dombováron igazából nincs felnőtt csapat, és hogyha valaki profi akar lenni, akkor úgymond már fiatalon

0: Nem is azt mondom, hogy játszani kell, de legalább felnőttekkel edzeni, és akkor ezért döntöttem úgy, hogy átmegyek Kaposvárra, hogy magasabb szinten, meg jobb edzőktől, jobb játékosoktól tanulhassak. De az, hogy ki lett játékos, igazából szerintem a háttér is számított, mert azok közül, akik játékosok lettünk, olyan, mint a szülei, ugyanúgy kosarazott és magas szinten játszott, meg így talán a hozzáállást mondanám, meg azt, hogy mi tudtuk, hogy játékosok akarunk lenni, a többiek pedig, ahogy mondtam, ők maradtak ennél, hogy barátok miatt, meg így a játék szeretete miatt csinálták.
1: Világos. Említetted, hogy átmentél Kaposvárra azért, hogy ugye ott jobb edzőktől, jobb játékosoktól tanulhass. Ha már ezt említetted, akkor ki volt az a személy, akár edző, családtag vagy példakép, aki a legtöbbet segített a profivá válásodban?
0: Hát igazából apukámat mondanám, meg keresztapukámat, mert ők mindketten ugyanígy NB1-be játszottak, és ők úgymond így végigkísértek a minden korosztályomon, úgymond az utánpótlásba, és tőlük nagyon sokat tanultam.
1: Apukád itt szokott lenni a meccseiden? Vagy tévében
0: igen,
1: nézi,
0: járnak,
1: hogy járnak?
0: Meccsre, igen? Tudnak, jönnek, igen.
1: Gondolom nagyon büszkék rád.
0: Igen, igen.
1: És mondtad, hogy sport, itt mielőtt adásba kerültünk, említetted, hogy te azért egy sportos családba születtél, mert nem csak apukád sportolt, és ő konkrétan kosárlabdázott, hanem a tesód is, ugye? És édesanyád is sportoló. Vagy hát,
0: igen, atléta.
1: Ő csak ő atléta edző, igen. Na és van olyan NBA vagy magyar játékos, akinek a stílusából mondjuk így tudatosan építkezel, figyeled és próbálod átvenni az ő dolgait?
0: Hát én Hanga Ádámot mondanám, neki nem is talán ugyanazon a poszton vagyunk, de tőle nagyon sok mindent el lehet tanulni a pályán, meg szerintem a pályán kívül is, szóval így a hozzáállása, meg az alázata így fogott meg így a leginkább, meg voltam táborába is itt Magyarországon az egyik nyáron. Úgyhogy neki így a hozzáállása a kosárlabdához, meg hát ugye elég magas szinten űzi ezt a sportot, úgyhogy így tőle úgymond tanulok, vagy amennyit tudok.
1: Jó, és akkor még a villámkérdések előtt, mert hogy készültem neked villámkérdésekkel, egy utolsó kérdést feltennék, ez pedig arra vonatkozik, hogy szerinted mitől lesz valaki igazán nagy játékos? A tehetségtől, a munkától, vagy a mentalitásától? Vagy esetleg mind a három. Mind a három. Oké. Na hát akkor az interjút most egy néhány villámkérdéssel fogjuk zárni. Nyugodtan magyarázhatod a válaszodat, tehát nem kell csak a vagy-vagy válaszsal válaszolni, de kíváncsi vagyok, hogy miket fogsz mondani. No, melyik a nagyobb ellenfél? A negyedik negyed, vagy a hétfő reggeli ébresztő?
0: Nem szállítottam erre. Legyen a negyedik negyed.
1: A negyedik negyed? Jó, hát korán kellő vagy, akkor a hétfő reggeli ébresztő azért annyira nem lehet rossz. Oké, inkább bedobod a győztes triplát, vagy kiosztasz egy zseniális asszisztot, amire mindenki emlékszik?
0: Hát most lehet így irányítok, hogy mindenki azt hinné, hogy az assziszt, de a győztes tripla azért szerintem az így felülül mindent.
1: Oké. Okay. Szerinted mi árul el többet egy játékosról? Az, hogy hogyan ünnepel győzelem után, vagy hogy hogyan viselkedik a vereség után?
0: A második biztosan.
1: A második?
0: Hogyan viselkedik vereség után.
1: Mikor izgul jobban egy játékos? A büntető dobásnál, amin akár a győzelem is múlhat, vagy amikor az edző csak annyit mond a meccs után, hogy beszéljünk?
0: Hát szerintem,
1: tudod,
0: az
1: a hangsúly, az edző.
0: Hát, ha úgy mondja, akkor talán
1: a hangsúly az nagyon fontos. Oké. Okay. És egy győztes meccs után edzői dicséret, vagy egy plusz szabad nap?
0: Edzői dicséret.
1: Edzői dicséret. Oké. Okay. És mire számítasz a Kaposvár ellen? Ugye most holnap, ha jól emlékszem? Vagy nem, ma mentek Kaposvára. Na. Mire számítasz?
0: Hát a mai meccsen vagy egy a párharcba, ugye hármat kell.
1: Akár a párharcba, igen.
0: Hát nem lesz egyszerű, vagyis hát nem lesz egyszerű párharc, biztos, ugye ők nyertek ellenünk itt, mi meg nyertünk náluk ott, szóval még az is lehet, hogy öt meccses párharc lesz, szóval jó csapat, nagyon ugye hajtós fiatalok, sokat futnak, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk, de mindenképpen szeretném megszerezni a harmadik helyet.
1: Na hát ehhez szurkolunk nektek, és reméljük, hogy akkor a mai napon egy győzelemmel fogjátok indítani ezt a párharcot. Köszönöm szépen, Dani, hogy itt voltál, és hát akkor további sok sikert kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Harmai Dániellel, az ASE fiatal játékosával beszélgettünk, aki Tolna vármegye legjobb felnőtt profi férfi játékosa lett 2025-ben, amit a Tolna vármegyei kosárlabda szövetségtől vehetett át.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Újabb vendégeim érkeztek méghozzá. Fillér Olivia és Nagy Ildikó. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És egy olyan örömteli ok miatt vagytok itt, hogy Oliviát a Madács Tánc és Színművészeti Szakgimnázium intézményébe felvették táncos, táncművész szakra. Ehhez először is gratulálok, Olivia, nagyon köszönöm. Ügyes vagy. És hát erről fogunk beszélgetni elsősorban. És kezdjük onnan, Olivia, hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor először beléptél a táncterembe, ugye a Csillagsó tánc, dance team, Csillagsó dance team, vagy táncegyesület, mind a kettő
2: mind
1: helyes?
2: Mind a kettőt használjuk.
1: Mind a kettő helyes, tehát a Csillagsóba kezdtél el táncolni. Hogy emlékszel vissza az első alkalomra?
3: Hát nekem a bátyám járt előtte, és mindig elkísértem edzésre anyukámmal, és az Ildikó mindig mondta, hogy nem próbálom ki, vagy hogy próbáljam ki, és akkor mindig ki akartam, csak én nagyon szégyenlős voltam, és nem mertem soha bemenni a táncterembe. És akkor egyszer az Ildikó megfogta a kezemet, és akkor bementünk, bevezetett a táncterembe, és hát onnantól elkezdtem táncolni.
1: Ildikó, te hogy emlékszel vissza Oliviára?
2: Hát akkor is nagyon szép kislány volt, és hát Martina testvére járt hozzánk táncolni, és mindig hívtam, ugyanígy végül is hívtam, hogy gyere, gyere, de ő csak bújt az anyukájához, vagy bement a sarokba, nagyon cuki volt, és egyszer fogtam, mondom, gyere, nézzük meg. Behívtam, és azóta 9 éve oszlopos tagja az egyesületünknek.
1: És amikor így megfogott Ildikó, és bevitt a terembe, vagy a tánc edzésre, akkor onnantól meg könnyen ment minden? Tehát könnyen átfordultál?
3: Igen, kellett egy kis idő, hogy feloldódjak én is, mert nagyon szégyenlős vagyok, és de utána már úgy igen, könnyen ment.
1: Simán ment. Mit jelent számodra a tánc? Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Hát, hogy én ki tudom magamat benne érzelmileg fejezni, mert az érzéseimről nehezebben beszélek, de táncba könnyebben ki tudom mutatni. És hát ez egy ilyen felszabadító érzés, amikor táncolok, és nagyon ki tudok tőle kapcsolódni.
1: És a Csillagsó közössége mit jelent a számodra?
3: Hát nekem már olyan ez, mint egy család, hogy nagyon a szívemhez nőtt mindenki, mert ugye már kiskorom óta is, meg az Ildikó mellett nőttem fel, és nekem már ez olyan, mint egy második család.
1: De jó. Ildikó, te egyébként láttad már a kezdetektől fogva Olivián, hogy ő nagyon tehetséges lesz?
2: Nagyon jó az alkata. Én gondoltam, hogy ilyen akrobatikába és lirikába nagyon jó lesz, nagyon jó is, de a többi tánc stílusokba is kiválóan teljesít. Igen. Pedagógusként ez nekem óriási siker, és az egyesületünknek is, hogy már a második tanítványom kerül be táncművészeti szakközépiskolába.
1: Hát ez neked is gratulálunk.
2: Köszönjük
1: ez
2: szépen.
1: Biztos tényleg egy nagyon-nagyon szép dolog, és nagyon nagy büszkeség, ezt elhiszem. Olivia, hogy nézett ki a felvételi, vagy egyáltalán mikor fogalmazódott meg, kezdjük azzal, hogy mikor fogalmazódott meg benned, hogy a szégyenlőséged ellenére, és az, hogy így kerültél bele végül is a táncba, hogy most ezt elmeséltétek, hogy hát azért mégiscsak egy táncművészeti szakra, és egy olyan gimnáziumba szeretnél tovább menni, ami bizony ezzel foglalkozik.
3: Hát én amikor már elkezdtem táncolni, akkor így egy évre rá talán már nekem megfogalmazódott ez bennem, hogy én szeretnék egy táncos lenni, egy színházi táncos, vagy hogy ezzel szeretnék tovább foglalkozni, és pont negyedikbe csináltunk egy ilyen időkapszulát, hogy ki mit kíván magának a jövőbe, és én pont bele is írtam, hogy táncművészeti iskolába szeretnék tovább menni, és hogy ez nekem már kicsi korom óta így megvan.
1: De jó, hát figyelj, minden álmod így váljon valóra, hogy akkor ez bármit beleteszel abba az időkapszulába, az így valósuljon meg. Ez tök jó. Jó, és egyébként hogy zajlott a felvételi? Akkor beszéljünk egy kicsit a felvételiről.
3: Hát volt egy ritmus visszatapsolás, hogy mi csoportokba voltunk felosztva, mert 46-an voltunk, és mindenki ugye már csoportba, és akkor mindenkihez volt egy kísérő, és úgy mentünk külön a termekhez. Volt, hogy ritmust kellett visszatapsolni, volt egy klasszikus balett óránk, és még volt egy musical óránk, meg volt elbeszélgetés is.
2: Hogy meg a saját koreográfiádnak is bemutattát.
3: Meg volt egy elbeszélgetés is, hogy miért szeretnél ide járni, meg hogy honnan hallottál az iskoláról, meg ennyi igazából.
1: Értem. Musical óra, vagy mit mondtál, musical, ez mit akart?
3: Hát, hogy ugye van a színház, mint a színházakban, olyasmi táncokat tanulunk ott, hogy ugye később a színházi élet könnyebben menjen.
1: Á, értem. Ildikó, te a felkészülésben hogyan tudtad segíteni Oliviát?
2: Hát egy egyéni koreográfiát készítettem neki, amivel azóta is több sikert elér, és hát ott is megdicsérték mind az előadó művészetét, mind magát a koreográfiát, és hát tudtam a nagy álmáról, hogy ő szeretne majd táncos szakon tovább menni. Végül is minden héten több nap van edzésük, és hát célirányosan erre is készültünk. De a koreográfiája, amit előadott, az kimondottan olyan, amiben ő a legerősebb.
1: Értem. Mitől lesz valakiből jó táncos? Ezt most mindkettőtöktől kérdezem, de akkor Ildikó, most először kérlek, hát, te mondd el.
2: Először is kitartás kell. Fantasztikus nagy kitartás, alázat, szorgalom, és hát a tánc szeretete nagyon fontos. És hát igen, van olyan, amikor azt mondja, hogy hú, de fáradt vagyok, és elegem van, és akkor is kell csinálni, és menni, mert van egy cél, és valójában annyi örömet kap a tánc által, hogy ezt nem szabad abba hagyni.
1: Aha, aha. És Olivia, te hogy látod? Mitől jó valaki táncosként?
3: Hát ugyanezt, amit az Ildikó elmondott, de ez még tényleg nagyon fontos, hogy soha nem szabad feladni, mert az elején lehet, hogy nehéz lesz, de minden kezdet nehéz, és utána már, hogyha egyre többet táncolsz, akkor egyre jobban fog menni.
1: Neked volt olyan pillanat a 9 év alatt? Ugye 9 év óta vagy a Csillagshow-ba benne. Volt olyan pillanat, ahol azt érezted, hogy fú, itt most már nem bírom tovább?
3: Nem igazán, mert én nagyon szeretek táncolni, és ezért nem volt ilyen.
2: Olyan értéket és olyan tartást ad a tánc, amit én ajánlanám mindenkinek.
1: Hát ez egyébként így, hogy 9 év alatt kineveltél egy újabb táncost, aki bekerült a táncművészetire, ez szerintem még hiteles és tök jó egyébként a te szádból hallani. No, és akkor még egy picit beszéljünk a jövőképről, hogy te hol látod magad, Olivia, a következő, nem tudom én, 10 évben mondjuk a tánc kapcsán?
3: Hát én ugye a Madács színházba.
1: Hát ez az egyik legjobb színháza az országnak, igen.
3: Ugye az iskolának is már, amikor évközben lehet előadásokon részt venni, akár táncosként, hogyha úgy látják, hogy ügyesebb vagy, de csak nézőként is, és én azt szeretném, hogy majd egyszer ott táncoljak a színpadán.
1: Na, hát ez tök jó, akkor biztos, hogy meg foglak nézni, hogyha bekerülsz oda, mert én nagyon szeretem a Madách Színházat, és szerintem egyébként a Paks FM hallgatóinak, tehát sokan, mert hogy nagyon népszerű darabok vannak benne, nagyon látványosak, rendkívül tényleg minőségi rendezésben, minőségi előadásban, és a tánckar is nagyon jó, úgyhogy én szívből kívánom neked, hogy ez sikerüljön, és akkor írd fel ezt a kis időkapszulába, hogy akkor 10 év múlva már majd ott, és arról számolhasson be a Paks FM, hogy Filér Olivia bekerült a Madách Színháznak a tánckarába. Na hát sajnos lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Még egyszer gratulálok mindkettőtöknek, mert hogy ez egy csapatmunka, egy közös munka igazából, ahol ti nagyon együtt kellett, hogy dolgozzatok, és hát nyilván neked a szüleid még, akik gondolom téged nagyon támogattak. Igen. Azért még erről beszéljünk egy kicsit. Hogy...
3: Hát nekem a szüleim nagyon támogatóak szerencsére, és amikor már mondtam nekik, hogy én táncos szeretnék lenni a jövőben, akkor anyukám is nézte a sulikat, meg minden, és hogy engem nagyon támogatnak szerencsére, és ez nagyon hálás vagyok nekik.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Életmű díjat kapott a tegnapi nap folyamán a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldőgyűlésén Juhász Sándor, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt, szia!
3: Szép jó reggelt mindenkinek, magam is csatlakozom Andrához.
2: Igen. Az Atomerőmű Sportegyesület korábbi ügyvezetőjeként, az Atomerőmű Sportegyesület férfi M1-es kosárlabda korábbi edzőjeként, nem mellesleg nemzetközi minősítésű játékvezető. Vezetőként kaptad az életműdíjat. Felsoroltak még valami más,
3: hát
2: és azon kívül,
3: sokat.
2: Hogy sok mindent?
3: Az anyagban, igen. Körülbelül azt hitták, hogy el vagyok ájulva, mert kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberrel fordult elő, de azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmával. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
2: Igen, játékos, edző, játékvezető, és bíró, és feltaláló is.
3: A feltaláló az olyan, hogy az inkább ilyen elengedett lelkesedés most már.
2: Szívből gratulálunk mindenek előtt.
3: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Milyen volt a tegnapi napod, amikor átvetted a küldött gyűlésen?
3: Hát, hogy szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a terembe, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an között, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott az államat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Józsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, és ott veregették a vállam, micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam, tehát
2: igen.
3: Na, jó volt, jó érzés volt. Írra kenegették a májam, még egy ilyen hasonló közmondás.
2: Igen, tényleg szívből gratulálunk, biztos vagyok benne, hogy felemelő volt. Mi pedig megpróbáljuk most itt a lehetetlen negyed órában életművet összefoglalni, nehéz. Miközben egyébként tényleg egy olyan embernek ismerlek téged, ismerünk mindannyian szerintem, aki tele van sztorival, és azok közé az emberek közé tartozol, aki emlékszik is ezekre a sztorikra, és mindig anekdotázol, és egyébként előttem van a tegnapi beszéded.
3: Igen.
2: Hát legalább 15 sztorit felsoroltál.
3: Hát csak amiatt, hogy bővelkedni lehessen benne.
2: Oké. Tényleg, mire vagy a legbüszkébb?
3: Hát szerintem arra, hogy még élünk, tehát itt rendben van, 80-adikban vagyok, 60 éve vagyok együtt a nejemmel, tehát ez teljesen normális, és már előtte is ismertem, nem tudom, 10 évvel, mert 12 évig kosarazott ő is a gazmálokba, tehát ott szedtük össze egymást. Ez egy büszkeség, a másik pedig az, hogy nem volt olyan feladat, amit ne teljes erőbedobással ne csináltam volna, meg azt tanultam az első edzőimtől, hogy soha nem lehet feladni. Hát épp arról írtam ebből a beszédbe, és avval kezdtem, elég nagy meglepetés volt a teremben, hogy amikor én elkezdtem az 56-57-es években kosárlabdázni, akkor a játékos társammal vittük a fát, mert nem volt meleg víz, és mi edzés előtt begyújtottunk az, hogy a végén legyen meleg víz. Ez szerintem a mai sportvilágában hihet.
2: Tetlen. Igen, és mondjuk, mikor járunk, 50-es években járunk, akkor...
3: Igen, 56-57, tehát én voltam 10 év, 9-10 év.
2: Ezzel a sztorival indítottad a beszédet?
3: Igen, nagy, mindenki tátott szájjal nézett, meg kikerekedett szemek, hogy micsoda. Hát de hát akkor még a termet is szénnel fűtötték, egy vaskája volt, ami elérte a most kötelező hőmérsékletet, akkor még nem volt ilyen energiakorlátozás, de szénnel fűtötték a sportcsarnokot, egy darab vaskája, tehát tudom én, 10 méter magas terem, 18 szó, nem tudom hányas, és az az egy kája ott a meleget, és néha mi is raktunk a szénből rá. Hát érdekes világ volt.
2: Igen, óriási. Egyébként Budapestről indultál, amár a Mávagot említetted, ugye a Józsefvárosi
3: sportiskola, igen, hát ez egy kérdés.
2: Kosárlabdáztál.
3: Így van, hát nem kérdés, ez úgy történt, hogy a testnevelő tanár között, hogy holnaptól kosárlabdázásra fogsz járni.
2: Azért, mert magas fiú voltál?
3: Nem, hát szerintem a külön tornán látta, hogy ugye sikeresebb vagyok, mint a többi, meg mindent csinálok, távolugrás, magas, minden, amit létezik, atlétika, foci, röplabda, minden, ami létezik. Hát mondjuk 9 sportban voltam leigazolva, hát és akkor még jégkorongos, minden, ami létezik. Tehát
2: neked minden sport jól állt, és minden
3: hát
2: sport
3: kedveltem mindent, persze, mivel nem volt más. Hát tévé nem volt, azt sem tudom, mi az, hogy televízió, hát mentem edzésre minden, valahol máshova, pingpongozni, meg tekézni, ahol lehetett valami sporton, oda betársultam.
2: Na, tehát a tesi tanárod döntötte el a kosárlabdát.
3: De hát ő meg olyan volt, hogy ő volt az iskola fegyelmise, tehát ő csinált rendet mindenhol, és hát miután megúsztam az ő bántalmazásait, így aztán kosárlabdázóként folytattuk tovább.
2: És akkor tulajdonképpen a Ganzmávag volt az első.
3: Nem, a Józsefvári sportiskola egymás mellett volt. Tehát
2: a Ganzmávag volt az első
3: jelentős. Volt a kosárlabda felnőtt férfi edzés, későbbiekben már az volt, hogyha valakinek el kellett menni az emberes csapatba, akkor átüzentek az általános iskolába, hogy az Újvári meg a Juhász jöjjön át, hogy meglegyünk tizen, és akkor tudjunk játszani. Ez érdekes dolgok.
2: Igen. Aztán hamar edző lett belőled.
3: Hát az volt, hogy 63-ban én még középiskolásként beiratkoztam a TF-re, és ott a TF-en a későbbi legnagyobb edzők tanították az alapokat. Ez egy nagy segítség volt, aztán elmentem katonának, és a katonaság alatt megszereztem a középfokú edzőit, és onnan kezdve már egyenes volt az út, tehát először a BKV előrénél, aztán a Gazmávagnál, és akkor a többi csapatnál is örültem, és később meg szakfelügyelő lettem, akkor már szakedzőként, és onnan meg egyenes út vezetett Zalaegerszegre, aztán Paksra, meg hát közben voltam szövetségi kapitány is, amit én mondtam le, amiatt, mert nem akarom mondani, hogy társadalmi munkával csináltam, de sok feladat miatt mondtam, hogy valamit fel kell adni.
2: Igen, hát az egy 10 mérkőzés erejéig voltál hát állítólag szövetségi kapitány. Miért mondtál föl akkor?
3: Hát azért, mert én voltam közben a szakfelügyelő, és nem nagyon segített senki. Aha. Tehát csinál, 6-ra bementem, elvégeztem a munkát, átmentem edzést tartani a csapatnak, ők elmentek haza, meg enni, aztán én visszamentem dolgozni, aztán elmentünk délután edzésre, akkor én visszamentem dolgozni, és akkor a nehen örült, mert akkor mit tudom, 9-kor hazaértem. Ez így ment körülbelül 2,5 napig, és akkor volt olyan, hogy például mentünk Ausztriába meccset játszani, és akkor még telefonáltak, hogy el kéne menjek az útlevelekkel, hogy tudjunk hónap indulni.
2: Az igen.
3: Valahol ez soknak tűnt. De mondom, hát eleve társadalmi munka, az társadalmi munka.
2: Hogyan kerültél Paksra?
3: Paksra, elmondom, nagyon érdekes a dolog. Az Zalaegerszeg azt akarta, hogy legyek az edzőjük. Ezek után elment az Zalaegerszeg ember, és megjelent a Csűrös Dénes meg a Hesszel Zoli, hogy akkor azt szeretnék, ha én lennék a Paks edzője. Hát mondom, most ment el az Zalaegerszeg. Mondták, úgyis ki fognak rúgni, amint kirúgnak, tévünk, és el van intézve. Kérdezték, hogy írjunk elő szerződést, mondom, de hát adott szó kötelez, hát itt vannak ilyen erkölcsi dolgok, és azután, amikor kirúgtak Zalaegerszegről másfél évben, akkor egyből telefonot, Sanyi, várunk, így lezen Paks edző. Aztán hozzátartozik, hogy az edzőségből itt is kirúgtak, és akkor másnap kineveztek az acsi elnöknek.
0: Ez a Paks FM, és

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Induljunk onnan, Taci, hogy kiket értünk a Norvég Black Metal alatt, melyik zenekarokról van szó?
2: Hát üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, gratulálok még egyszer a fantasztikus nyereményedhez. A Norway Black Metal alatt igazából azokat a zenekarokat értjük, mint a Burzum, a Dartron, a Mayhem, az Emperor, a Satyricon. Ezek mind nem, különböző hullámokba jöttek. Az első hullámosok a Dartron, a Burzum és a Mayhem. Ez a trió, ez volt az első hullám. Ezek a zenekarok a 80-as évek végén alakultak, így ilyen egy baráti társaság, vagy egy ismeretségi kör elkezdtek ez a zenei irányzatot, hogy mondjam, kitapasztalni, nem?
1: Felépíteni.
2: Ja. Hát a rengeteg zenekar volt rájuk hatással, például a Venom, a Mercyful Fate, a Hellhammer, a Bátori, az első Bátori lemez, az nem hiszen kultikusnak számít. Ezeket a zenekarokat úgy is hívják, hogy pre-black metal, így kerültek bele a zenetörténelembe. És akkor meg az első Sodom lemez, mindenképpen említésre méltó. És ezt tovább vívve alkották meg a saját stílusokat, és nevezték el True Norwegian Black Metalnak. Ezzel, hogy mégis magával ebben a stílusban egyfajta elitizmus is, ez kiváltva a True Grace.
1: Mi a különlegessége a Norvég Black Metalnak, vagy van-e valamilyen különleges ismertetőjegye?
2: Hát mindenképp már a fizimiska is egy elég ismertető jelző, a hullafestés, értsd, a fekete-fehér festés, amivel így is pluszú elemként akarják megbontrákoztatni a mélyen tisztelt közönséget. Jellemző volt, hogy nem sok zenekar koncertezett, meg nem tartották magukat annak, hogy nem való ez a zenekar, nem való ez színpadra. Tehát egyedül a Mayhem koncertezett. A Dartron és a Burzum egyáltalán nem. Nem, azt mondta, hogy ők nem játszanak live metalt, ők csak maguknak. A Dartron és a Burzum egy személyes projekt például. A Fenriz nevű művésznevű Fenriz, ő volt a zenekar dobosa és egyben a zenekar ragya, a Warbiker lesz a Burzumból, ő meg minden hangszeren ő játszott fel.
1: És hogyan indultak el mégis akkor a koncertezés irányába?
2: Egyedül a Mayhem indult el a koncertezés irányába, mert meg szerették volna mutatni, hogy mégis mit alkottak. Az első felállás úgy alakult, az még ilyen punk eredetű voltam, miután elkezdték ezeket a keményebb zenéket hallgatni, akkor lejjebb halkították a gitárokat, még jobban verték, elkezdték püfölni a dobokat, és még katartikusabban kezdtek károgni, énekelni.
1: Te mikor találkoztál először ezekkel a zenekarokkal?
2: Amikor elkezdtem metált hallgatni, akkor is belefutottam már egy-kettőbe, csak akkor ilyen kaotikus zenének tartottam, meg így úristen, mi ez címszó alatt. Később jöttem rá ennek a varázsára és az eszenciára, hogy mégis itt művészet találkozik egyfajta szélsőséges módon. Hát rengeteg sztori van. A hírességéről híres, hogy az első énekes öngyilkos lett, a gitáros, a basszusgitáros szúrta le. Aki a Mark Vikernes volt, bevette a Burzumból, és az utcsó lemez után sajnos megtörtént ez az incidens. A Dead, ironikusan úgy hívták az első énekesnek a művész neve. Mikor öngyilkos lett, hagyott egy ilyen búcsú levelet, hogy bocsa sok vér miatt.
1: Jaj.
2: Van egyfajta fanyar humor. És az a legenda ment körbe, hogy a koponyájának a darabjait minden a zenekartagok nyakláncként hordták. Ezzel is, hogy még hírhettebbé tegyük magukat, vagy saját magukat persze.
1: És mekkora hallgatottsága van ezeknek a norvég black metal zenekaroknak? Te hogy látod?
2: Egyre népszerűbbek, vagy fedezik föl gondom az internet által, de akkor is azért megvolt a maga keletje, vagy közönsége. Mi ezekkel az ilyen úgymond mondhatom marketing fogásokkal azért sok helyre eljutott a népszerűségük. Miután a Dead meghalt, a második énekes magyar lett a Csiar Attila a Mayhemnek, aki a Tormentor nevű együttesnek volt a frontembere. Ilyen kazettacsere útján került el Oszlóba az első Tormentor kazetta, és akkor meghallották a Csiar hangját az Eronymus, a gitáros és egyben a zenekarvezető. Akkor írt neki egy levelet, és hogy jöjjön Oszlóba, és akkor énekelje fel a The Mysteries Doom Satanás lemezt.
1: És akkor el is ment.
2: El is ment, és meg is énekelte, és az ő hangját hallhatjuk rajta. Köme egy fantasztikus, nem, ezt mindenkinek ajánlom. Benne van minden, ami az akkori norvég black metal szkennek az eszenciája. Ja, és a templom gyűjtogatásos dolgok még ki is maradtak, hogy hát kicsit arra is a marketing építés ment, hogy még hírhettebbek legyenek. Hivatalosan akkor nem tudták, hogy ők voltak, de aztán kiderült persze, hogy elkezdtek Norvégia szerte templomokat gyűjtogatni. Ezzel is kicsit nagyobb reklámot csapni ennek az egész vonalnak. Meg a...
1: De ténylegesen?
2: Ténylegesen, persze. Hogy ne? Igen, mit tudom én, 95-92-ig. Az elég hosszú idő, egész hosszú idő.
1: Nem ültették le
2: őket? Dehogy nem.
1: Leültették.
2: A Warwicker lesz már előtte is már fogsággal, te vagy a jogász, hogy mondják, mikor még csak nem
1: előzetes?
2: Előzetesben volt, aztán miután megtörtént ez az ominózus gyilkosság, a gitárossal onnantól megkapott életfogytiglant, ami talán 21 év a norvégoknál. Nem, egy pár éve szabadult különben. Most Franciaországban él a Warg.
1: Azt a minden.
2: De is mindig, és az a durva, hogy még a sittes évei alatt, nem így akartam fogalmazni, a börtön évei alatt is még lemezeket adott ki.
1: És miért ajánlanád a norvég black metalt a hallgatóknak? Miért hallgassák meg? Vagy te például milyen hangulatban szoktad hallgatni?
2: Én mikor, hát a leginkább az ősz végén és a tél elején, mikor, hát ez a hideg, komorság, tényleg ezt lehet ajánlani valakinek különben? Ezt vagy felfedezed, vagy nem, de értem, mire akarsz kiukadni. Egy kicsit elvontabb, de mégis valamilyen szinten szélsőséges művészi zenére vágysz, mert ezt művészetnek tartom a magam módján. Egyfajta új hangzást hallasz meg, mindennel szembe megy konkrétan, ami az aktuál trend volt akkor a zenében. A legolcsóbb erősítőkön és hangszereken vették fel, hogy minél kásásabb, minél rosszabb legyen a hangzás, ezzel is lázadni az aktuál menő kütyük és cuccok ellen, amik éppen már a fiai, a technika már akkor nagyon frankó volt és fejlődött a zenész szférában. Most, de elmentek Norvégia legjobb, Oszló volt az, amely Oszlónak a legjobb stúdiójába, és a maga a producerem nem tudott nekik mit adni, amire felvegyék. A Varg egy Marshall headsetbe károgott, meg egy ilyen KB főzőnyi Marshall erősítőbe dugta be a gitárt. Ez volt a legrosszabb cuccot. Na, ma akkor röhely, és akkor a dobot beállították 10 perc alatt, jó lesz ez így. Ezek általában egy nap szokott elmenni, mire felveszik a dobsoundot, megtalálják. Nem, az ilyen 10 perc alatt össze volt rakva, jó lesz ez így, vagy befögjön.
1: Szóval akkor őszi hangulat, őszi
2: téli hangulat. Téli hangulat, persze. Ez a érzet, hogy a hideg végigmegy a bőröd alatt, amikor hallgatod. Meg ez a bús, valaki ilyen, mit tudom én, keresi azt a fajta melankóliát, meg azt a hideget, és azt a kicsit ilyen beborzongás, mert ez ilyen tele van horror elemekkel, meg nem éppen szokványos témákkal, főként vallásellenesség, de van például maga a természet tisztelete is megjelenik, az ősiség, a norvég ősiség is megtalálható, ez minden, attól függ, melyik szegmensét nézzük ennek a úgymond zenei irányzatnak. Aki kicsit jobban bele akar folyni a norvég mitológiába, vagy az okkultizmusba, vagy magába ebbe a természetimádásba, azt is megtalálja a zenében egy elég sajátos módon, persze.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, írja az MTI a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati közlése alapján. A Népik azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskunvár megyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A Népik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
3: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatássá vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszünk.
2: A Dunaújvárosi Egyetemen rendezték meg május 14-én és 15-én a Global Hackathon nemzetközi feladatmegoldó verseny magyarországi fordulóját. A Rosszatom támogatásával tartott verseny az Obninstek nemzetközi tudományos és oktatási központ fejlesztésének részeként valósult meg, adta hírül az orosz atomenergetikai vállalat. A versenyben 5 magyar egyetemi csapat vett részt. A hallgatóknak egy nap állt rendelkezésére, hogy kidolgozzanak egy esettanulmányt arról, hogy miként lehet innovatívan az energetikai és nem energetikai célú nukleáris technológiákat fejlesztési célokra használni. Az első napon a Rosszatom vezető felsőoktatási intézménye, a MEFI Nemzetközi Kutatási Nukleáris Egyetem tanárai tartottak előadásokat a hallgatóknak, majd a feladat ismertetése után a hallgatók elkészítették esettanulmányaikat, és a második napon szakértői zsűri előtt védték meg a projektjeiket. A versenyben a Dunaújvárosi Egyetem NHEC csapata győzött és képviseli majd Magyarországot a Global Hackathon döntőjében, amit 2026. szeptemberében rendeznek meg az oroszországi Jekatyerinburgban tartandó Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
5: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a betonvas szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
4: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
6: Reklámot hallottatok.
7: És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. május 17-én, vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban több témával is készültünk. Először Heringes Anitától, Paks polgármesterétől tudhatjuk meg, hogy milyen intézkedéseket terveznek a város cégeivel kapcsolatosan. Ezt követően kilátogatunk a városnapjára, amelyen orosz munkavállalók csoportja is részt vett. Ezután ellátogatunk két családi napra, egy dunaföldvári kiállításra, valamint egy motoros felvonulásba is betekintést nyerhetünk. Végül tenisszel és kajakkenuval zárjuk mai magazinunkat. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
7: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Teljes átvilágításra kerül a DC Dunakom ZRT, mondta a rádiónknak Heringes Anita polgármester. Paks közüzemi feladataival foglalkozó cége mellett további intézményeket és cégeket is átvilágítanak annak érdekében, hogy megvizsgálják, érdemes-e egy közös holding létrehozása.
2: Csak az Incubárcikán jártunk, ahol egy ilyen kis tanulmányúton, mert erre voltunk kíváncsiak, hogy nálunk a holding hogy működik, és sokkal hatékonyabb és gazdaságosabbá vált, amikor holdinggá alakították a kazincparcikai cégeket, és igen, ebben mindenkinek ez a feltételezése, hogy egy újabb szintet hoznánk be. Nem. Hanem én arra kértem most a leendő szerződött ügyvédirodát és könyvvizsgáló céget, hogy egy olyan típusú holdingot kezdjenek el megvizsgálni, egy hatékonyabb és gyorsabb folyamatokat képes ellátni, egy ilyen holdingot hozunk létre, ahol van egy vezérigazgató, nincs 3-4 gazdasági vezető, nincs 3-4 jogász-ügyvédi szerződés, nincs 3-4 humános, hanem egy van mindenből, és az alatta levő szint az pedig már nem a mostani vezérigazgatók, hanem az ő alattuk lévő szakmai vezetés. A csoportvezetők, a területvezetők. Tehát egy ember irányítja a tetején, mellé csak és kizárólag egy ember megy be, így megszűnik csomó vezetői pozíció, és alatta pedig tényleg már csak a csoportvezetői és a szűk szakterületi vezetői réteg van. Tehát kikerül egy vezetői szint, és egy a tetejére bekerül. Ezt fogják most megvizsgálni, így ez sokkal számtanilag sokkal kevesebb vezetőt jelent, és ezt láttuk, hogy ez hatékonyabbá tette a működést Kazincbarciken is. És tényleg most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez Pakson megvalósítható-e. És úgy vagyunk vele, hogyha a jogászok és a könyvvizsgáló azt fogja kihozni nekünk, hogy Pakson ez nem megvalósítható, igen, akkor ezt el kell felejteni. De annyira jó példát láttunk Barcikán, hogy szerintem ennyit most megér, hogy ezt megvizsgáljuk, hogy miben tudunk racionalizálni. És igen, a DC-nél most ebben van egy teljes körű átvilágítás, gazdasági is, jogi is. Igen, ezt direkt a választások után indítottuk el, hogy még ha valakinek ilyen érzete lenne, akkor nem erülhessen fel, hogy ebben bármi politika lenne, mert tényleg annyira érzelmileg túlfűtöttek voltak az emberek, hogy már mindenben olyat láttak, ami nem úgy volt. És akkor ha csak annyi lesz a vége, hogy a DC lesz egy hatékonyabban működtethető cég, mert ezt mutatja ki mondjuk a könyvvizsgáló cég, akkor is már szerintem nyertünk. Ha pedig a holdinggal egy olcsóbb, hatékonyabb struktúrát tudunk kialakítani, akkor meg végképp nyertünk.
1: Paks polgármestere arról is beszélt, hogy a hatékony helyi járóbetegellátás és az egynapos sebészet visszaállítása továbbra is a városvezetés egyik legfőbb célja. Szerinte a jól működő helyi betegellátás

0: ellátás a kórházak munkáját is segíti és erősíti.
1: Ugye a járóbeteg ellátásban és az egynapos sebészetben ellátjuk azokat a betegeket, akik így nem kerülnek be a kórházi várólistákra, hanem már mi itt a járóbetegben és az egynaposban ellátást tudunk nekik biztosítani, nem terhelődik túl a kórház, és azért abba állapodjunk meg, hogy a idejövő orvosaink egy része valószínűleg kiégés miatt ott hagyta volna már a szakmát, ha nem tudna félállásban nálunk és félállásban a kórházban dolgozni. Más ugye azért az itteni feladat, és a körülmények is egy sokkal nyugodtabb környezetet tudnak biztosítani, mert hogy minden eszköz biztosít Paksvárosa és a gyógyászati központ a kezük alá. Éppen ezért szerintem, aki ma átgondolja az egészségügyi ellátást, az abban hisz, hogy egy jól működő járóbeteg és ellátás és egynapos sebészet, az egy jobb kórházi ellátást fog biztosítani, mert akkor a kórházba már csak az kerül, akinek tényleg arra van szüksége. És igen, ebben kell megerősítsük majd a kórházi ellátást, hogy ott kell sokkal több forrás biztosítani, és haza kell tudjunk csábítani orvosokat. De én ezért hiszek abban, hogy az jó, hogy mi megtettük az első lépést, és ezzel akár példát is tudunk mutatni.
0: Heringes Anita arról is elmondta a véleményét, hogy a választások után hogyan gondolkodik a városvezetés a szolidaritási adó befizetésével kapcsolatban.
1: Nyilván először bennem is megszólalt a forradalom, mert hogy nem fizetünk. Aztán nyilván elkezdtük átbeszélni a polgármester urakkal és jegyzőasszonnyal, hogy ilyenkor jogszabályoknak való megfeleltetéssel, meg úgy egyáltalán mi a jó megoldás. És ha én tényleg abba hiszek, hogy a szabályokat és a törvényeket be kell tartani, akkor hogyha az a törvény, hogy ezt be kell fizetni, akkor nem szeretnék törvénysértő lenni. És igen, mi egy ideálisabb helyzetben vagyunk, mint a többi település, akik bejelentették, hogy nem fizetik be, mert ők azért nem fizetnek, mert fizetésképtelenné váltak volna. Igen, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez nálunk nem áll fenn. És miután nem áll fenn az, hogy fizetésképtelenné válnánk, hogyha befizetjük, így én azt gondoltam, hogy a törvényeket be kell tartani, és ha az a törvény, hogy ezt be kell fizetni, akkor befizetjük. Viszont, ha másoknak is eltekintenek a befizetéstől, akkor egy jogállamban mi is visszakapnánk az összeget, így nyugodtan hátradőltem, és azt mondtam, hogy ez nekem morálisan és minden szempontból így megfelel.
0: Az elmúlt két napban lezajlott a városnapi rendezvénysorozat Pakson. A szombati napon az esős idő ellenére számos civil szervezet és intézmény települt ki az Ürgemezei pihenőparkba, hogy bemutassák szolgáltatásaikat, vagy különböző interaktív foglalkozásokkal szórakoztassák a kilátogatókat. A jelenleg a Paks 2 beruházáson dolgozó, körülbelül 300 fős orosz munkavállalói csoportot az Atomstroj Export Standard képviselte, többek között szibériai és üzbék gasztro különlegességekkel várták a paksiakat. A kitelepülés egyik szervezője, a Rosatom munkavállalója Olga Urasinova rádiónknak elmondta, nagyon fontos számunkra, hogy a város befogadta őket, ő maga is nagyon megszerette Paksot.
2: Én nagyon szeretem, nekem az otthonom, most épp napokban 4 éve eltelt, amióta lakom Pakson, és már otthonnak érzem magamit. A kollégák szintén igyekeznek, különösen ugye akinek gyereke tanul az iskolában, vagy jár az óviba, tehát többször a gyerek segít nekik fordításban, integrációban, többen próbálkoznak megtanulni a nyelvet, bár mennyire nehéz, ugye, ezt tudjuk, és szerintem visszatérve a város napjához, szerintem ez egy jó lehetőség, hogy mi is ott jelen vagyunk, tehát mi is az itteni közönségnek egy szerves része vagyunk, és tudunk úgymond bemutatkozni, és nagyon jó hangulata szokott lenni aznap, ilyen fesztivál, ilyen hát összetartozás napjának is nevezhetném, mert úgy érzed, hogy mi itt élünk ebben a városban, és együtt tudjuk fejleszteni ezt a várost.
0: Olga Urasinova 4 éve él Magyarországon, de előtte Moszkvában a Magyar Nagykövetségen dolgozott. Hogy hogyan vezetett az útja Paksra, és hol tanult meg magyarul, arról Strasser Andrea beszélgetett vele.
2: magyar kultúrát népszerűsítettem az oroszok körében.
3: Honnan ismerted a magyar kultúrát?
2: Az egyetemen tanultam.
3: Hol tanultál egyetemen?
2: Izsezkben, ez az Udmurt Köztársaság fővárosa, és ott mindig is volt magyar anyanyelvi lektor. És mivel érdeklődtem a finugor, tehát finugor gyökereim iránt, így tehát magyar nyelvvel kezdtem foglalkozni az egyetemen.
3: És már ott elkezdtél tanulni magyarul egyébként?
2: Igen, igen. Aha. Tehát most már 2002 óta tanulok magyarul. Aha.
3: És mikor kerültél Magyarországra?
2: Most 4 éve.
3: 4 éve, és akkor már ide Paksra?
2: Igen, rögtön ide Paksra. Aha. És Pakson nem tudtam semmit, csak a Makovec templomát ismertem a maketről, mert több Makovec kiállítását is szerveztem Oroszországban, és el kellett mesélni a maketről, hogy tehát tehát különlegességét az orosz közönségnek, és ugye amikor ide jöttem, az első dolgom az volt, hogy elmentem oda a templomba, hogy most élő szemmel, vagy élőben is lássam ezt a Makovec gyönyörű templomát.
3: Igen, ami egyébként, ha már a magyar kultúrát népszerűsítetted, országos szinten is tulajdonképpen egy híres építészeti örökségünk, ha lehet így mondani, de egyébként Moszkvából Paksa úgy vezetett az utat, hogy megpályáztál itt egy állást, vagy téged valaki megkeresett, hogy itt most szükség lenne rád?
2: Igen, tehát úgy volt, hogy rám találtak a neten, tehát olyan munkakereső oldalon, és utána pályáztam, tehát volt az interjú, és egy percig sem kitalkedtem, hogy én ide akarok jönni.
4: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal kommandója rendszeresen szervez ruhaosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. A családi napon Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a Paksi Szivárvány Egyesület vezetőjével, Pákolicné Lengyel Erikával.
2: 10-től 12-ig volt ugye a nagyon népszerű arcfestési és csillámtetkó lehetőség, ugye azt nagyon szeretik a gyerekek, de emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban, ugye csak érintéssel, tapintással. Aztán többféle célbadobó lehetőség volt, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni, és bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot.
3: A Paksi Szivárvány Egyesület mit szervez legközelebb? Terveztek-e valamit a közeljövőben?
2: Igen, vakáció beköszöntét szeretnénk majd legközelebb megünnepelni. Egyrészt hasonló programokkal, másrészt ott majd lesznek még újdonságok is, úgyhogy reméljük, hogy beépül ez most majd lassan a köztudatba, hogy itt nálunk elég jó programok várhatóak, és akkor egyre többen látogatnak el hozzánk, hiszen minden programunk ilyenkor ingyenes. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan család, is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus a autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen.
3: Fontos számotokra, hogy a nyugalmat, a csendet és a körülményeket biztosítsátok gyerekeknek, fiataloknak.
2: Igen, ez egy nagyon jó hely, most itt az új helyünkön, ugye a Dózsa György út 96 az Eszivel szemben, úgyhogy nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
1: A Paksi Szivárvány Egyesület tavaly márciusban költözött a Dózsa György úti épületbe, folytatta Pákolicné Lengyel Erika.
2: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért akkor ugye úgymond ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig ugye lehetőségeink engedik, tehát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon akkor tudjunk itt ilyen programokat tartani.
3: Egyébként van arról statisztikátok, illetve adatotok, hogy itt Pakson és környékén mennyi hasonló problémával küzdő család van?
2: Statisztikák azért nem lehet róla, mert ez ugye védett adatnak számít, viszont ugye a tapasztalataink azt mutatják, ugye a hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi ugye az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Ha nem fiatal, akkor esetleg egy idősebb, a rokkantság vagy fogyatékosság az nagyon sok családba előfordul.
3: Ide is lehet egyébként hozni helyileg adományokat a városból, vártok-e esetleg a lakosságtól?
2: Igen, itt vesszük át az adományokat is a Dózsa György út 96, ugye adománypont néven működik. Ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Most igazából ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert azt elég sokat kaptunk. Most majd ugye A következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron a tanszergyűjtés. Iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat, amik az iskolában még használhatóak, úgyhogy most az lesz majd a következő. És hát amit folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez az tartós élelmiszer. Leinformált családjaink vannak, tehát ott biztosan a papírokkal bizonyítottan tényleg rászoruló családokról beszél. Ruhát, cipőt azt tudunk mindenkinek adni, aki azt mondja magáról, hogy neki arra szüksége van, de tartós élelmiszer például az csak annak, aki igazoltan rászoruló.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Május 8-án este a Dunaföldvári Vár Fafaragó galériájában a Békés megyei Népművészeti Egyesület kiállítás megnyitójára került sor. Színekbe faragott múlt címmel Békésvár megye festett bútorai és faragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák népdalcsoportja adott műsort. A kiállítást Szél János etnográfus, fafaragó népiparművész nyitotta meg. Köszöntőt mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, 2026 egy jubileumi év.
2: Kettős jubileum, hiszen az a kiállító tér, ahol most a Békés megyei gyönyörű szép kiállítás látható, a Fafaragó Galéria, pont 30 éve nyílott meg 1996-ban, úgyhogy ezt is gyorsan hozzácsaptuk a kettős jubileumhoz, mert valóban 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafaragó Galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a római erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek Madocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István fafaragó népiparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jóvoltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafaragásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója, és tulajdonképpen nem csak fafaragás, faművesség nagyon sokszor mutatkozott be egyébként ebben a térben, de a népművészetnek a legtöbb ága mindenféle szempontból. És ahogy mondtam is, ez a mai kiállítás is egy sorozatnak a része, hiszen jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét a megyei népművészeti egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt, ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig. Tehát ez a mostani kiállításról ennyit kell tudni. És valóban 50 éves a vár, ugye akkor még csak a vártorony volt, mint múzeum, akkor még múzeum, ugye a kategória azóta változott, most már nem múzeum, hanem közérdekű muzeális kiállító hely, hiszen a múzeumnak vannak olyan kritériumai, amivel mi nem rendelkezünk, tehát régész, muzeológus, saját gyűjtőkör, stb. Tehát mi nem vagyunk múzeum, hanem muzeális kiállító hely, de ez csak ilyen szakmai apróság. És hát természetesen ott is készül egy kiállítás, amit május 21-én fogunk megnyitni. Csonkatoronyból múzeum. Ez lett volna a munkacím egyébként a kiállításnak, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy ezt megtartjuk, hiszen hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül csonkatoronyként emlegették ezt a vártornyot. Hát az eredeti funkcióját egyébként már régen elvesztette, most a történelmi dologban nem nagyon akarok belemenni. Ugye magtár volt benne, börtön volt benne, aztán tűzész is pusztított, és köznyelven csak csonkatoronyként élt, és aztán 76-ban. Hála Istennek az akkori kulturális vezetés látott benne fantáziát, és egy nagyon impozáns és szép tervezési és kivitelezési folyamat által ugye múzeum lett belőle, és azóta múzeumként látogatható.
1: Szél János etnográfus, fafaragó népiparművész, a Békés megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb, mozgatható tárgyakat hozták el a kiállításra.
3: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok, tehát minden olyan dolgot, ami egy-egy közösség számára fontos lehet, hosszú időn keresztül is, haranglábat például, Teleggerendásra, Kondorosra, a népfőiskolára. Ide nyilván a kisebb tárgyakat, tehát azokat a tárgyakat hoztuk el, ami évek folyamán megmarad egy-egy alkotónál, és ilyenkor ki tudjuk állítani.
4: Ide a kisebb tárgyakat hozták el, és hát gyönyörű fafaragványok vannak, nagyon szép festett fa eszközök. Mi jellemzi a művészetüket, a fafaragó művészetüket?
3: Most a fafaragóknál ugye, amit elhoztunk, elsősorban használati tárgyakat hoztunk, ami a hétköznapokban is használható, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat, és például falé óra kulcstartó, illetve kifejezetten a képi megjelenítés, amikor dekorációs céllal egy-egy lakás díszítését is szolgálhatja.
1: A Dunaföldvári Vár 50 programsorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés-megyei Népművészeti Egyesület Színekbe faragott múlt című Békés-vármegye festett bútorai és fafaragásai kiállítás késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár fafaragó galériájában.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívják fel a figyelmet. Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógussal Pálfi Katalin beszélgetett a programról.
2: Itt vagyunk ismételten a Városi Múzeumban, ahol hát nagy gyereksereg most már lassan azért szállingozik hazafelé, így déltájban, dél és egy óra környékén. Nagyon szép alkotásokat készítettek a gyerekek, és úgy látom, nagyon-nagyon jól érezték magukat a Madarak és a Fák napja alkalmából rendezett családi napotokon. Pekárikné Bakó Eszter az, akivel beszélgetek, hogy mi az, amivel vártátok ma a gyerekeket, illetve szüleiket, a családokat?
3: A családokat sok színes programmal váltuk. Különböző alkotási lehetőségek közül lehetett választani. Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, készíthettek csigát, ehhez is különböző magokat használtak fel a gyerekek, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk, mert hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt ezúttal. Elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben.
2: Szabadtéren is volt most foglalkozás?
3: Igen, szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy Madarak és a Fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségek, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
1: A 6 éves Kónya Vencel az 5-ös óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
4: A múzeumban vagyunk, kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, főztünk, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk. Az egyiket közülök én csináltam az őzikéset, és azt az óvodában csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet.
2: Ez a nagy kép, ami előtt fotózkodtunk is az előbb, gyönyörű szépre sikerült. Mik vannak ezen a képen? Miket festettél rá?
4: Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
2: És azt tudod, hogy most milyen napot ünnepelünk? Aminek apropójából festettétek ezeket a gyönyörű festményeket?
4: A fák és a madarak napját.
2: És ez miért fontos szerinted, a fák és a madarak napja?
4: Azért, mert a madarakat védik a fák.
2: És mi emberek hogyan tudjuk védeni a fákat meg a madarakat, azt tudod?
4: Úgy, hogy a madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, védjük őket, és senki ne vágja ki.
1: Május 9-én Pécsről indult a Déli Áradat 2 elnevezésű történelmi motoros gurulás a kormányváltás megünneplésére. A konvoj több állomáson megállt, ahol lehetett csatlakozni hozzájuk. Többek között Szekszárdon, Tolnán, Pakson, Dunaújvárosban és Érden. A célállomás pedig a Hősök tere volt szombaton. Paksra mintegy 150 motoros érkezett, ahol számtalan csatlakozó volt. A pécsi túravezetővel, Várdai Ferenccel, Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a paksi benzinkúton.
5: A választások előtt szerveződött ez a dolog, egy ilyen rendszerváltó motoros felvonulást szerettünk tartani, az ország 12 pontjáról indult motoros brigád. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy a vidék hangját át elviszük Budapestre, tehát voltak ilyen köszönő kártyák. Ez az egész rendezvény, amit március 29-ére terveztünk, ez az időjárás miatt meghiúsult. Ezért okafogyottá vált ez az üdvözlőkártya. Tehát most arról van szó, hogy közösen szeretnénk megünnepelni a kormányváltást. Ugye a beiktatásra most az ország 12 pontjáról fölmotorozunk több 100 000 motorral, és ott egy méltóság teljes tiszteletes motoros kört fogunk tenni a városban. tehát ezért megyünk fel. Mi Pécsről indultunk, az első megállás a Szekszárd volt, érintettünk Tolnát, most vagyunk Pakson, megállunk még Dunaújváros, az Érdi, onnan a Hősök tere, onnan pedig, ha minden igaz, a rakpart lesz a célállomásunk.
2: Mennyien vannak most, hogy látja?
5: Most transfer kb. Tudom mondani, de a 40 motoros talán már van. És ha ez így folytatódik, akkor mire érve leszünk 60-an szerintem. 15-20 motoros mindig csatlakozik hozzánk.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A Paksi Sport Egyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia teniszsportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyző, köztük legtöbben paksiak. Pálfi Katalin kolléganénk is ott járt a helyszínen, ahol a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedzővel beszélgetett.
2: Itt vagyunk a Paksi teniszpályán, ahol nagy a nyüzsgés, rengeteg gyerek van, és minden pályán mérkőzések zajlanak. Ugyanis a Diákolimpiának a Tolna megyei döntője zajlik. Főszervezője Lakatosné Klopcsik Diana. Dia, mit kell tudni, honnan érkeztek versenyzők nagy számban, illetve milyen rendszerben bonyolódik a Diákolimpia?
3: A Tolna megyei selejtezőre Bonyhádról, Szekszárdról, Paksról és Dunaföldvárról szoktak jönni a játékosok. Már hosszú évekre visszamenőleg ezt a pár települést érinti. A tavalyi évhez viszonyítva nagyjából ugyanannyian vagyunk, ilyen 130 fővel, elsőtől 8. korcsoportig. A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az a kettő, az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Az országos döntő Balatonbogláron lesz majd június 1 és 6 között. Ott meg van határozva, hogy melyik korcsoportnak melyik nap kell majd mennie. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok.
2: A Paksi SE hány fővel képviselteti magát körülbelül?
3: A Paksi SE-től nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn.
2: Van-e közöttük olyan, aki nagy eséllyel pályázik, hogy döntőbe kerüljön, tehát hogy kijusson az országosra?
3: A PSE-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe. Úgyhogy ha nem is mindegyik korcsoportban, de a nagy többségében minimum egy résztvevővel jelen leszünk.
2: Milyen kategóriában indulhattak ezek a gyerekek a Diákolimpián?
3: A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak, és az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
2: Díjazás az ezen a szinten hogy mint zajlik?
3: Általános a díjazása, mint az összes többi Diákolimpián, oklevél és éremdíjazásban részesülnek a gyerekek. Az első három érmet kap, és minden induló oklevelet.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a Diákolimpia Balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül majd megrendezésre. A 6 korosztályos válogatottat is magáénak tudó Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület nyílt napot toborzót tartott az Egyesület csónakházánál a Dunán. Csányi Gergő, egyesületvezető, edző, Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, főként a most beszerzett sárkányhajó felavatására került sor.
2: Itt vagyunk a Dunaföldvári csónakháznál, ahol nem olyan régen ért véget a nyílt nap, és hát ami egyben toborzó is nálatok. A beszélgető partnerem a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület elnöke és egyben edzője is, Csányi Gergő. Gergő, arról kérdezlek, mennyire volt sikeres ez a toborzó, és hát gondolom ez egy hagyomány, hogy minden tavasszal szerveztek egy hasonlót.
4: Üdvözlöm a Paks FM hallgatóit. Igen, már szerintem ez a negyedik vagy az ötödik év, hogy így május elején megszervezzük ezt a toborzó edzést. Igazából nem egy komplett nyílt nap, csak egy rövid délelőtt alatt kipróbálhatja az érdeklődők a nálunk fellelhető sportágokat, és utána bízunk benne, hogy minél többet kedvet kapnak, hogy csatlakozzanak az egyesületünkhöz.
2: A korosztály be volt-e határolva?
4: Nem, ez teljesen nyitott volt, és nagyon vegyes is volt a korosztály, tehát az 5 éves kisgyerektől a 70 éves felnőttig volt igazából minden korosztályból résztvevő.
2: Említetted, hogy a nálatok használható eszközöket mik ezek? Mert gondolom a kajakon, meg a kenun kívül van más is, más vízi eszköz is.
4: Igen, a mai napnak a legnagyobb újdonsága a sárkányhajó volt, Ugye nálunk egy ilyen bő 10 évvel ezelőtt eléggé magas szinten ment a Sárkányhelyi Dunaföldváron. Volt magyar bajnok ifi csapatunk, 5 Európa bajnoki címet is szereztek a fiatalok. Aztán ez megszűnt, a fiatalok elmentek felsőoktatásba, majd a sárkányhajót pár évre így felfüggesztettük, és most sikerült egy használt sárkányhajót a Városi Civil Alapon elnyert támogatásból vásárolnunk, és ez mostanra lett kész a felújítása, és most került vízre a héten, úgyhogy a fő attrakció ennek a hajónak a felavatása volt. Felnőttek és gyerekek vegyesen beszálltak a hajóba, igazából ezt próbálták ki, ezeken kívül most a szapot próbálhatták még ki többen, mivel a kenuzás az nagyon hasonlít a sárkányhajóhoz, ezért most túrakenut nem vittünk le, illetve ugye a kajak is kipróbálható lett volna, de most arra se volt igény, de többen érdeklődtek.
2: Mit kell tudni egyébként az egyesületről, tehát hogy mennyi tagot számláltok most ebben az időszakban, illetve mennyi edző az, aki foglalkozik velük?
4: Körülbelül 40-42 gyerekünk van, akik többségében kenuznak, páron szapoznak nálunk, és nekik van majdnem minden nap edzésük. Az edzéseknek a nagy részét azt én tartom, illetve beugrósként, besegítőként Paksról Fejlimre szokott hozzánk járni edzést tartani, illetve egy helyi segítőm, Hegedűs Andris is szokott néha besegíteni az edzésekben. És a szabadidős sárkányhajó csoportot pedig most szeretnénk majd beindítani.
2: Fejlesztés itt a csónakház környékén?
4: 2022-ben Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül egy Paks térségi állami vizitúra projektnek a részesei voltunk mi is, abból a támogatásból, illetve a Dunaföldvári Önkormányzat által kiegészített támogatásból tudtuk az egész csónakházunkat felújítani, úgyhogy 4 évvel ezelőtt egy teljes körű felújításunk volt.
1: Heti körkép. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt 1 órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: folytatjuk a Best of órával. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. Míg 2025. január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A MÁV csoport folytatja Ha megütöd, leülöd kampányát, amely arra emlékezteti az utazó közönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, erre zéró toleranciával fognak reagálni, írja az MTI a vállalat közleménye alapján. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja KSH adatai alapján a TEOL. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökkent tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapata Fizliga utolsó 33. fordulójában a Diósgyőr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így Zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazincbarcika és a Diósgyőr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Best of Star, egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Ez a Best of Óra mai sztárvendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 17-e, vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, ápolók napját ünnepeltek Szekszárdon, bronzéremmel zárta a bajnokságot a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja a KSH adatai alapján a TEOL. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökken tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
2: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatássá vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszünk.
1: A Dunaújvárosi Egyetemen rendezték meg május 14-én és 15-én a Global Hackathon nemzetközi feladatmegoldó verseny magyarországi fordulóját. A Rosszatom támogatásával tartott verseny az Obninsztek Nemzetközi Tudományos és Oktatási Központ fejlesztésének részeként valósult meg, adta hírül az Orosz Atomenergetikai Vállalat. A versenyben 5 magyar egyetemi csapat vett részt. A hallgatóknak egy nap állt rendelkezésére, hogy kidolgozzanak egy esettanulmányt arról, hogy miként lehet innovatívan az energetikai és nem energetikai célú nukleáris technológiákat fejlesztési célokra használni. Az első napon a Rosszatom vezető felsőoktatási intézménye, a MEFI Nemzetközi Kutatási Nukleáris Egyetem tanárai tartottak előadásokat a hallgatóknak, majd a feladat ismertetése után a hallgatók elkészítették esettanulmányaikat, és a második napon szakértői zsűri előtt védték meg a projektjeiket. A versenyben a Dunaújvárosi Egyetem NHEC csapata győzött és képviseli majd Magyarországot a Global Hackathon döntőjében, amit 2026. szeptemberében rendeznek meg az oroszországi Jekatyerinburgban tartandó Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében.
0: Paks FM hírek.
1: Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Orvvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. Közölték, a közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki azzal több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak. Volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvast is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okozott az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a dombovári rendőrkapitányság vizsgálja.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapata Fizliga utolsó, 33. fordulójában a Diós Győr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazinc Barcika és a Diós Győr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
3: Muszáj elfogadónak lenni.
4: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Seneca, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
4: Szokol Péter, színművész.
6: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
2: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
6: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
2: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
6: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
2: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy hát ez bolond.
6: Igen.
2: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni.
6: Kell, igen, igen.
2: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
6: Igen.
2: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
6: Igen.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
7: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni. Hát mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
1: Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
8: Paks FM.

0: Box FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
3: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
2: Jaj, de jó kis kanyar
3: ez. Igen. Hát ez reméltem, hogy nem futunk bele, de most már mindegy.
2: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
3: Húha.
2: Nem?
3: Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
4: Söveggyártó Áron, színművész.
3: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a Jóistennek is, de a Jóisten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
2: Ez az. És úgy szeret.
3: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok. De akkor bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
2: De közben így is szeret.
3: Hát ez az, úgyhogy... Na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
4: Szokol Péter, színművész.
5: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik, akkor hol a jó Isten?
2: Hát ott fönn,
5: de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
2: Hát de mi azt nem értjük.
5: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
2: Hát nekem is.
5: Azért kérdezem. Akkor ne is beszéljünk róla.
2: Hát nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
5: Hát nem.
2: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá, biztos vétett az apja, ő vétett, vagy mi miatt, biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk volna.
5: De az a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
2: Mindenféle volt. Szerintem pont ezt üzeni ez az egész.
5: És azoknak miért kellett bűnhődnie?
2: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyikünk.
5: Igen, de ha Jóisten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
2: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod, és akkor...
5: De szerintem, fogadjuk el,
2: hogy hát így szerintem, van. És azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod te tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
5: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
2: Akkor meg tudod tenni?
5: Hát akkor meg.
1: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Paks FM.
6: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.
7: Egy

0: Kiss FM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: El tudom-e fogadni azt, ami érthetetlen? A kettő különböző. Elfogadás az pont az, hogy nem akarom megérteni, hanem azt mondom, hogy oké, okay, ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
4: Beleőrülni viszont lehet, hogy...
3: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséget, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
4: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron...
3: Köszönöm.
4: ...akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
3: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
4: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
3: igen.
4: Áron, ezt túl fogjuk élni.
3: Igen, így. Sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szüleim mondtak, azt teljesíteni kellett.
2: Szokol Péter, színművész.
5: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
4: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
5: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
4: És áldott legyen az Úr.
5: Áldott legyen az Úr neve.
4: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
5: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
4: Ha van rossz?
5: Hát nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve. Tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
4: Miért nem?
5: Nem tudom.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paksi FM. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
3: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak, amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
2: Nem. Akkor nem fogadod el, ha nem.
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp a van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani csak kommunikációval. De előbb-utóbb, nagyon rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és hiába nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, és nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
2: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele, nem lehet őt megérteni, nem tudod?
3: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, de... és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével igen, tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntetem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védőfalat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülté tenni, és valahogy kizárni az életemből. Tehát vannak olyan emberek, akikkel nem tudok mit kezdeni, de nem nekem kell megváltanom a világot.
2: Nem is. Csak nem ez maga a betegség, amikor valamitől elzárom magam, hogy egyszerűen elhatárolódom attól, nem vagyok képes, hogy nem. Míg hogyha mondjuk megsimítanám, hogy micsoda egy alak vagy te. Egyszerűen hihetetlen. Jaj, legyintenék, és így szeretettel legyintenék rá, akkor pedig feloldódik ez az egész, nincs bennem betegség.
3: Ebben teljesen igazad van, mert ez betegíti az embert,
2: és
3: de valakire
2: meg
3: nem lehet rá legyinteni.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paksi FM.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Yeah.
4: Harry Styles.
5: Doja Cat.
4: Kid Laroi.
0: Box FM. Összekötve.

0: FM.
1: Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Az elfogadás az egy nagyon nagy meló, és van, akibe lehet fektetni energiát, vagy amilyen helyzetbe lehet fektetni energiát, és megoldani, elfogadni a magyarázatot, kezelni, és van, akinél meg nem, és akkor ezt abba kell hagyni, és csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sírlök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
4: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
5: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
4: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
5: Nem várok hálát.
6: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
5: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
4: De ha mégis elfogadod.
5: Elfogadom, persze.
4: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, hanem...
5: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
3: Van, amiket nem lehet megbocsájtani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
4: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy...
3: Igen, valamilyen bocsánat. Szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen megszúrta az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
2: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Paks FM.

0: összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a Jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban. Mindig nézve vagyunk.
3: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán hát ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet. Szabadon, akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
4: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
2: Én is nehezen tudok megbocsátani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
3: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
2: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott állva, nem? Mert
3: azt mondja,
2: minden, mit számít az?
3: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20, és most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni, és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. Míg 2025. január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei év kezdett különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát, amely arra emlékezteti az utazó közönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, erre zéró toleranciával fognak reagálni, írja az MTI a vállalat közleménye alapján. A Dunaújvárosi Egyetemen rendezték meg május 14-én és 15-én a Global Hackathon nemzetközi feladatmegoldó verseny magyarországi fordulóját. A Rosszatom támogatásával tartott verseny az Obninsztek nemzetközi tudományos és oktatási központ fejlesztésének részeként valósult meg, adta hírül az orosz atomenergetikai vállalat. A versenyben 5 magyar egyetemi csapat vett részt. A hallgatóknak egy nap állt rendelkezésére, hogy kidolgozzanak egy esettanulmányt arról, hogy miként lehet innovatívan az energetikai és nem energetikai célú nukleáris technológiákat fejlesztési célokra használni. Az első napon a Rosszatom vezető felsőoktatási intézménye, a MEFI Nemzetközi Kutatási Nukleáris Egyetem tanárai tartottak előadásokat a hallgatóknak, majd a feladat ismertetése után a hallgatók elkészítették esettanulmányaikat, és a második napon szakértői zsűri előtt védték meg a projektjeiket. A versenyben a Dunaújvárosi Egyetem NHEC csapata győzött és képviseli majd Magyarországot a Global Hackathon döntőjében, amit 2026. szeptemberében rendeznek meg az oroszországi Jekatyerinburgban tartandó Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
4: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatással vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszik.
3: Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a pakshfm mobil applikációján. Pakshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakshfm slágereivel. Pakshfm.

Beberexától szólt a New Religion. A mikrofonnál 2 óra után egészen este 6-ig Strasser Abner lesz, és hozom a jobbnál jobb zenéket és egy-két érdekességet, mint például, hogy a napokban és a héten nálunk a rádióban is a Város hetét ünnepeltük, illetve a Város napja programsorozatot is megtartottuk, még ha az időjárás nem is volt hozzánk kegyes, de tudtuk élvezni a hétvégét. Zenéből most jöjjön Eva Max és a Lost Your Faith.

Risotto szólt az About Damn Time. Ahogy mondtam, a héten pedig tartották és tartottuk a Paks hetét a rádióban, illetve a városban a városnapját, ami pénteken és szombaton került megrendezésre. Hogy egy párat felsoroljuk a programok közül, volt nekünk halászléfőző verseny, egy-két koncertünk és rengeteg más színes program is a hétvége folyamán. Az előrejelzésben már lehetett érezni, hogy nem a legjobb napjaink lesznek időjárás ügyileg, hiszen jelenleg is esik az eső, és ez már pénteken elkezdődött. Pénteken még sikerült megtartani a Halott Pénz koncertet is, amit szerintem jó sikerrel, és sokan kilátogatva hallgathattuk végig. Én magam is kim voltam, én élveztem a légkört és a zenekart. Másnap még a szakadó esőben, de megtartották délelőtt folyamán a halászléfőző versenyt, amin a bógrás betyárok készítették a 2026-os városnapján a legfinomabb halászlevet. Ők lettek az első helyezett. A holnap élesztőben Strasser Andi fog velük beszélgetni élőben itt a stúdióban. Ők a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Fegyveres őrségének csapata volt. A második helyen a dunakömlődi Lussonium Borbarátok Egyesülete, a harmadik helyet pedig a Schiller Nótakör egyes csapata szerezte meg. Cotton Club Singers koncertet aznap estére már lefújták, így szombat estén már nem tartották meg. De tervek szerint júliusban ezt is bepótoljuk. Most jön a Halott Pénztől, a szívedből minden kell. Láttam.

Inától szólt a rendes búz. Az idő nem kedvez nekünk, de már nagyon tavasz van május közepén. Így jönnek a fesztivál szezonok és a koncertek hegyén hátán. Egymást követően a hétvégén például volt nekünk Halott Pénz koncertünk, azt még nem most el az eső, illetve előtte és még aznap is, például a Budapest Parkban is volt koncert, Manuel duplázott, erre nem mindig van esély, de minden előadónak az is nagy visszajelzés, hogyha rendezhet, ő megtelítette kétszer is a parkot, hiszen csütörtökön és pénteken is teltházas koncertet adott. Én csütörtökön ott is voltam, de hallottam, hogy a pénteki jobb volt. A legnagyobb rajongók elmennek kétszer is az ilyen koncertekre, nem hagyják ki a lehetőséget. Én hiányoltam, hogy az olyan előadókkal, mint például a Balmar, Jude Law, Azaria, Tédani, akikkel egy-egy nagyobb közös száma is van, ők kijöjjenek a színpadra. Ezt pénteken meg is tette, de csütörtökön nem. Ez számomra egy kicsit szomorú volt, hiszen így azt mondják, hogy a pénteki sokkal nagyobb buli volt. Élvezni így is lehetett, de kicsit sajnálom. Mégiscsak, hogyha többen kijönnek a színpadra, azt mindannyian szeretjük. Most hallgathatjuk is Manuel és a Balmar közösét. Nem sokára jön a Balvin.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Champagne és Jill Balvin közös a Soul of Familiar 2018-ból, a következő órát pedig az APC-val kezdjük meg Bruno Mars-szal és Rosé-val, az utóbbi évek egyik legnagyobb globális zenei szenzációja. A dalt eredetileg 2024. október 18-án adták ki, és azóta elképesztő sikereket ért el a nemzetközi toplistákon. Mindössze 100 nap alatt érte el az 1 milliárdos lejátszást a Spotify-on, az Apple Music év végi összesítésében is az év legmeghatározóbb dala lett. A 3 órás hírek után velük kezdünk, jó az APC, Bruno Mars-szal és Rosé-val.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok. A mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök akár a republikánusokra hátrányos politikai következmények árán is el akarja érni célját Iránban, azaz megfosztani az országot az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől, írja az MTI. Az elnök kínai látogatását követően a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjújában a közelgő félidős kongresszusi választásokra utalva úgy fogalmazott, nem fogom hagyni, hogy a választások határozzák meg, mi fog történni Iránnal kapcsolatban, mert nem juthatnak atomfegyver birtokába. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy az iráni konfliktus okozta gazdasági nehézség hatással lehet a republikánusok támogatottságára, ugyanakkor megismételte, hogy a magasabb üzemanyagár rövid távú fájdalmat jelent. Hozzátette, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba Iránnal. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja KSH adatai alapján a TEOL. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökkent tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Orvvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. Közölték, a közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki azzal több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak. Volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvast is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okozott az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a dombóvári rendőrkapitányság vizsgálja. Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Rose és Bruno Mars kezdte meg a 3 órát az APC-val. Ebben az órában hozok egy kis programajánlót, illetve megnézzük tovább a hétvégi programokat, ami történt, ami nem más, mint a Simon-tornyai várnapok. Most szóljon Benson Bontól a Sorry I'm Here for Someone Else.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Kalocsán Színház lesz május 18-án hétfőn. A szemen szedett igazság, avagy hazudni tudni kell. Vígjátékot két felvonásban lehet megtekinteni. A Kalocsai Színházban 19 órától. Pakson május 20-án szerdán koncert lesz, Abba és a Bonnie M koncert show látható a Csengédénes Kulturális Központban 19 órától. Május 21-én csütörtökön 19 órától lesz koncert Szekszárdon. Május 23-án szombaton is koncert lesz Szekszárdon. 19 órától az Orgonák éjszakáján, május 24-én vasárnap pedig megkezdődik Kalocsán a Pünkösd. Koncertet is tartanak az Érsekkerti szabadtéri színpadon Kalocsa és környéki fúvószenekarainak 31. találkozója, vasárnap 16 órától. Szekszárdon, mint évről évre idén is lesz Pünkösdi Fesztivál május 22-től május 25-ig vasárnapig több programmal és koncertekkel várják az érdeklődőket.
0: Még több helyi program a paksfm.hu.

Lisa, Doja Cat és Rate szólt a Born Again, a hétvégén pedig megtartottak a várnapokat is Simon tornyán, de az időjárásra való tekintettel a Zaporozsec koncert sajnos elmaradt, de ne aggódjon senki, hiszen a pótlása is meg lesz, és már az időpontot is tudjuk. 2026. július 3-án, pénteken 21 órakor lesz az elmaradt koncert, így a rajongók ne csüggedjenek, láthatjuk még Simon tornyán az együttest. A Zaporozsec egyedülálló sanzonos elemekkel és irodalmi utalásokkal tarkított alternatív pop-rock zenével hazai klub és fesztivál élet állandó szereplője. A Szent Gotthárdi gyökerekkel rendelkező csapat pályafutását leginkább a fülbemászó dallamok és a tartalmas dalszövegek jellemzik. A zenekar az évek során több sikeres nagylemezt és fonogram díjas anyagot jelentetett meg. Nem sokára hallhatjuk is tőlük az azon az

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: When the beat kicks in.
4: Justin Bieber.
5: Hey, I'm Adele.
6: Chainsmokers.
0: És most. Vissza.

Martin Garrix Bono is the Edge, the Soul of We Are the People, ami mellesleg az UEFA Euro 2020-as Európa-bajnokságnak volt a hivatalos zenéje, amit nyilván 21-ben rendeztek meg a Covid miatt. A következő órát Robin Schulz-el és Kidóval kezdjük meg, az All We Got fog szólni, utána megbeszélünk egy kicsit a

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
5: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
6: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
5: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, írja az MTI, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati közlése alapján. A Népik azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A Népik az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben. A Dunaújvárosi Egyetemen rendezték meg május 14-én és 15-én a Global Hackathon nemzetközi feladatmegoldó verseny magyarországi fordulóját. A Rosszatom támogatásával tartott verseny az Obninstek nemzetközi tudományos és oktatási központ fejlesztésének részeként valósult meg, adta hírül az orosz atomenergetikai vállalat. A versenyben 5 magyar egyetemi csapat vett részt. A hallgatóknak egy nap állt rendelkezésére, hogy kidolgozzanak egy esettanulmányt arról, hogy miként lehet innovatívan az energetikai és nem energetikai célú nukleáris technológiákat fejlesztési célokra használni. Az első napon a Rosszatom vezető felsőoktatási intézménye, a MEFI Nemzetközi Kutatási Nukleáris Egyetem tanárai tartottak előadásokat a hallgatóknak, majd a feladat ismertetése után a hallgatók elkészítették esettanulmányaikat, és a második napon szakértői zsűri előtt védték meg a projektjeiket. A versenyben a Dunaújvárosi Egyetem NHEC csapata győzött és képviseli majd Magyarországot a Global Hackathon döntőjében, amit 2026. szeptemberében rendeznek meg az oroszországi Jekatyerinburgban tartandó Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapata Fizliga utolsó 33. fordulójában a Diósgyőr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazinc Barcika és a Diósgyőr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Robi Schuster és 9-től szólt az All We Got 4 óra után. Ebben az órában pedig szót ejtünk egy kicsit a sportról, hiszen a magyar bajnokságnak vége van a Vízligában, foci terén, és a harmadik helyet meg is szerezte a Paksi FC. Zenében pedig megyünk tovább.

Morionztól szólt az Ez az ára 2024-ből. A tegnapi nap folyamán pedig nem akármi történt, de ez holnap reggel ki lesz beszélve, hogy kicsit titokzatos legyek. 7 óra 30-kor jön Strasser Andihoz Haraszti Zsolt és Balogh Judit, a Paksi FC két ügyvezetője, annak kapcsán, hogy a Paksi FC szerezte meg a bronzérmet a FIZ Liga 2025-26-os idényében. Miután a tegnapi nap szombaton a bajnokság utolsó fordulójában 3-1-re győzött az élvonalból kieső 11. helyen végző Diósgyőr vendégeként. Ezt jó hallani, az első két helyezethez nem tudtunk felzárkózni nyilván, a Fradi pedig nem tudta megelőzni a Győrt, egy ponttal alul maradt, így a második helyen végzett, a Győr pedig bezsebelte a bajnoki címet. A Fradi a 2018-2009-es idény óta sorozatban az első helyen végzett, így most megszakadt ez a sorozat, a Győr veszi át idén az aranyérmet, a Fradinak csak a második hely jutott, mi pedig Pakson örülünk a bronzéremnek is, ami azt jelenti, hogy nyáron a konferencia liga selejtezőkön indulhat a csapat, de erről biztos beszélnek majd holnap a Paksi FC ügyvezetői is itt a rádióban. Folytatásban pedig jön Kate Urban is a Pinktől, a One Too Many.

A hangulat már megvan, ha kinézünk az ablakon, kevésbé, de hányszor voltunk úgy fesztiválon, vagy egy koncerten, hogy esik az eső. Hidegnek nem mondhatjuk a levegőt, pontosan ezek azok a zenék, amitől mindenki a nyára kezd el készülni. Dinoro és Gigi D'Agostino az In My Mind-dal, ami szerintem az egyik legidőtállóbb fesztivál himnusz lett az elmúlt évekből. Az a durva benne, hogy akárhányszor megszólal, ugyanaz a hatása, egyből jön a nyári feeling, a poros tánctér, amit jelenleg nem mondhatunk el, a telefonvakuk, meg amikor hajnalban már mindenki együtt énekeli a refrént, és közben tök érdekes, hogy az nosztalgikus Eurodance vonal újra mennyire erős lett most Európában. Aztán nem sokára jön, lejátszom nektek a Lost Frequencies-től a Love is the Only Thing, ami meg ennek a modernebb, érzelmesebb fesztivál hangulatnak az egyik tökéletes példája. A Last Frequencies nagyon érzi ezt a melódik feel good vonalat. Tipikusan az a zene, amit naplementében vagy egy szabadtéri buliban lehet igazán átélni. És hát lassan tényleg indul a fesztivál szezon is. Magyarországon ilyenkor mindig felpörög az elektronikus zené élet, rengeteg nemzetközi DJ érkezik a nyár folyamán Budapestre és nagyobb fesztiválokra is. A sziget körül már most nagy a várakozás, és biztos vagyok benne, hogy idén is lesznek komoly dance nevek a line-upokban. Közben pedig egyre több open air buli és vízparti esemény is szerveződik, szóval úgy tűnik 2026 nyara elektronikus zenében, mint mindig nagyon erős lehet nálunk is. Most szóljon a Last Frequencies-től, a Love is the Only Thing!

0: Clash FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Will it be kicksin? Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers. Ariana Grande. És most vissza.

Tom Gregory Szárja, 4 órát Never Look Back. A következő órában pedig marad a nyári vibe, hiába az eső, engem nem zavar. Jön Nico Santos és a Ray of the Light. Egy kis feel good hangulat, napsütés és fesztivál érzés a következő órában.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. Míg 2025. január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát, amely arra emlékezteti az utazó közönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, erre zéró toleranciával fognak reagálni, írja az MTI a vállalat közleménye alapján. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
4: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatássá vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszünk.
3: Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A paksi NB1-es futballcsapat a Fizliga utolsó 33. fordulójában a Diósgyőr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazincz Barcika és a Diós Győr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Nico Santos to szólt a Ray of Light. 5 óra után járunk, és nem sokára hozok egy kis jó hírt, hiszen az időjárás jelentést is hallhatjuk ebben az órában, ami előre megsugva jó előrejelzéseket ad, illetve a jobbnál jobb zenék sem maradhatnak el. Kezdésnek ilyen Carly Lae Jepsen és a Mo.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Hétfőn a Dunántúlon számottevő csapadék nem valószínű, és ott több órára a nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. Kora este a nyugati határszélre újabb csapadékgócok érkeznek. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 3 és 11 fok közé hűl a levegő. Az Alpok alján mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, napközben pedig 16 és 21 között alakul a hőmérséklet. Így mindenki nyugodjon meg abba, hogy visszatér egy kicsit a melegebb időjárás.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

Hát úgy néz ki az időjárás egyelőre, nem tudja eldönteni, hogy május vagy november van, már lassan harmadik napja esik az eső, és szerintem mostanra mindenki fejben legalább egyszer újra tervezte a hétvégi programját, de közben pont ilyenkor jönnek jól azok a zenék, amik egy kicsit visszahozzák a nyári hangulatot, még akkor is, ha odakint gumicsizma kompatibilis a fesztivál feeling. Én erre törekedtem az elmúlt 4 órában, és azért valljuk be, a fesztivál szezont nem csak a napsütés indítja el, hanem azok a dalok is, amiknél az ember egyből maga előtt látja a szabadtéri bulikat, a naplementét, a fényeket, meg azt is, amikor egy tömeg egyszer énekli a refrént, most pedig ilyen zenék jönnek egymás után. De nem is kell fesztiválra gondolni, egy egyszerű grillezés a barátokkal vagy a családdal ugyanolyan jó tud lenni a nyári melegben és a jó zenékkel. Az előbb hallottuk Shane Paul és Becky G-t, akik hozták a latin pörgős energiát, ami még egy erős délutánt is képes nyári estévé alakítani. Shane Paul neve gyakorlatilag garancia arra, hogy megmozduljon a hangulat, Becky G pedig tökéletesen hozza mellé ezt a modern, laza érzést. Most pedig érkezik Sia és Kylie Minogue a Dance Alone-nal, ez a dal tipikusan az a modern diszkós feel-good világ, ami most megint nagyon megy Európában. Kicsit retro, kicsit futurisztikus, de közben teljesen fest, de közben teljesen kompatibilis az én jó kis műsorom, és a mi jó hangulatunkhoz, szóval most szóljon a Dance Alone. Mi kint még mindig esik az eső, de legalább zeneileg érkezik a nyár.

az esős, de jó hangulatú vasárnap délutánunkat. A The Weeknd zárja, és a Blinding Lights 2020-ból. Remélem, hogy mindenkinek tetszett az elmúlt 4 óra. Én búcsúzom. Legközelebb holnap délelőtt 9 óra után találkozhattok velem, és hallhattok a rádióba. Mindenkinek kitartást ehhez az időhöz, és kellemes pihenést a vasárnap estében továbbiakban. Sziasztok!

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, korahajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök akár a republikánusokra hátrányos politikai következmények árán is el akarja érni célját Iránban, azaz megfosztani az országot az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől, írja az MTI. Az elnök kínai látogatását követően a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjújában a közelgő félidős kongresszusi választásokra utalva úgy fogalmazott, nem fogom hagyni, hogy a választások határozzák meg, mi fog történni Iránnal kapcsolatban, mert nem juthatnak atomfegyver birtokába. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy az iráni konfliktus okozta gazdasági nehézség hatással lehet a republikánusok támogatottságára, ugyanakkor megismételte, hogy a magasabb üzemanyagár rövid távú fájdalmat jelent. Hozzátette, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba Iránnal. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja KSH adatai alapján a Teol. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökkent tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Orvvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. Közölték, a közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki azzal több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak. Volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvast is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okozott az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a dombóvári rendőrkapitányság vizsgálja.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, írja az MTI a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati közlése alapján. A Népik azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A Népik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
3: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatással vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszünk.
2: A Dunaui Városi Egyetemen rendezték meg május 14-én és 15-én a Global Hackathon nemzetközi feladatmegoldó verseny magyarországi fordulóját. A Rosszatom támogatásával tartott verseny az Obninstek nemzetközi tudományos és oktatási központ fejlesztésének részeként valósult meg, adta hírül az orosz atomenergetikai vállalat. A versenyben 5 magyar egyetemi csapat vett részt. A hallgatóknak egy nap állt rendelkezésére, hogy kidolgozzanak egy esettanulmányt arról, hogy miként lehet innovatívan az energetikai és nem energetikai célú nukleáris technológiákat fejlesztési célokra használni. Az első napon a Rosszatom vezető felsőoktatási intézménye, a MEFI Nemzetközi Kutatási Nukleáris Egyetem tanárai tartottak előadásokat a hallgatóknak, majd a feladat ismertetése után a hallgatók elkészítették esettanulmányaikat, és a második napon szakértői zsűri előtt védték meg a projektjeiket. A versenyben a Dunaújvárosi Egyetem NHEC csapata győzött és képviseli majd Magyarországot a Global Hackathon döntőjében, amit 2026. szeptemberében rendeznek meg az oroszországi Jekatyerinburgban tartandó Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál keretében. Kiemelt ellenőrzéseket végez a NAV a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson jelenhetnek meg az ellenőrök. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

Leszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó.

0: mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. Míg 2025. január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában már 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülött kampányát, amely arra emlékezteti az utazó közönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, erre zéró toleranciával fognak reagálni, írja az MTI a vállalat közleménye alapján. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja KSH adatai alapján a TEOL. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökkent tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a Fizliga utolsó 33. fordulójában a Diósgyőr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő Paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es Paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazincbarcika és a Diósgyőr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. május 17-én vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Először Heringes Anitától, Paks polgármesterétől tudhatjuk meg, hogy milyen intézkedéseket terveznek a város cégeivel kapcsolatosan. Ezt követően kilátogatunk a városnapjára, amelyen orosz munkavállalók csoportja is részt vett. Ezután ellátogatunk két családi napra, egy dunaföldvári kiállításra, valamint egy motoros felvonulásba is betekintést nyerhetünk. Végül tenisszel és kajakkenuval zárjuk mai magazinunkat. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Teljes átvilágításra kerül a DC Dunakom ZRT, mondta a rádiónknak Heringes Anita polgármester. Paks közüzemi feladataival foglalkozó cége mellett további intézményeket és cégeket is átvilágítanak annak érdekében, hogy megvizsgálják, érdemes-e egy közös holding létrehozása.
2: Csak az Incubárcikán jártunk, ahol egy ilyen kis tanulmányúton, mert erre voltunk kíváncsiak, hogy nálunk a holding jól hogy működik, és sokkal hatékonyabb és gazdaságosabbá vált, amikor holdinggel alakították a kazincbarcikai cégeket. És igen, ebben mindenkinek ez a feltételezése, hogy egy újabb szintet hoznánk be. Nem. Hanem én arra kértem most a leendő szerződött ügyvédirodát és könyvvizsgáló céget, hogy egy olyan típusú holdingot kezdjenek el megvizsgálni, egy hatékonyabb és gyorsabb folyamatokat képes ellátni, egy ilyen holdingot hozzunk létre, ahol van egy vezérigazgató, nincs 3-4 gazdasági vezető, nincs 3-4 jogász-ügyvédi szerződés, nincs 3-4 humános, hanem egy van mindenből, és az alatta levő szint az pedig már nem a mostani vezérigazgatók, hanem az ő alattuk lévő szakmai vezetés. A csoportvezetők, a területvezetők. Tehát egy ember irányítja a tetején, mellé csak és kizárólag egy ember megy be, így megszűnik csomó vezetői pozíció, és alatta pedig tényleg már csak a csoportvezetői és a szűk szakterületi vezetői réteg van. Tehát kikerül egy vezetői szint, és egy a tetejére bekerül. Ezt fogják most megvizsgálni, így ez sokkal, számtanilag sokkal kevesebb vezetőt jelent, és ezt láttuk, hogy ez hatékonyabbá tette a működést Kazincbarcikán is, és tényleg most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez Pakson megvalósítható-e. És úgy vagyunk vele, hogyha a jogászok és a könyvvizsgáló azt fogja kihozni nekünk, hogy Pakson ez nem megvalósítható, igen, akkor ezt el kell felejteni. De annyira jó példát láttunk Barcikán, hogy szerintem ennyit most megér, hogy ezt megvizsgáljuk, hogy miben tudunk racionalizálni. És igen, a DC-nél most ebben van egy teljes körű átvilágítás, gazdasági is, jogi is. Igen, ezt direkt a választások után indítottuk el, hogy még ha valakinek ilyen érzete lenne, akkor nem erülhessen fel, hogy ebben bármi politika lenne, mert tényleg annyira érzelmileg túlfűtöttek voltak az emberek, hogy már mindenben olyat láttak, ami nem úgy volt. És akkor ha csak annyi lesz a vége, hogy a DC lesz egy hatékonyabban működtethető cég, mert ezt mutatja ki mondjuk a könyvvizsgáló cég, akkor is már szerintem nyertünk. Ha pedig a holdinggal egy olcsóbb, hatékonyabb struktúrát tudunk kialakítani, akkor meg végképp nyertünk.
1: Paks polgármestere arról is beszélt, hogy a hatékony helyi járóbetegellátás és az egynapos sebészet visszaállítása továbbra is a városvezetés egyik legfőbb célja. Szerinte a jól működő helyi betegellátás a kórházak munkáját is segíti és erősíti.
2: Ugye a járóbetegellátásban és az egynapos sebészetben ellátjuk azokat a betegeket, akik így nem kerülnek be a kórházi várólistákra, hanem már mi itt a járóbetegben és az egynaposban ellátást tudunk nekik biztosítani, nem terhelődik túl a kórház, és azért abba állapodjunk meg, hogy az idejövő orvosaink egy része valószínűleg kiégés miatt ott hagyta volna már a szakmát, ha nem tudna félállásban nálunk és félállásban a kórházban dolgozni. Más ugye azért az itteni feladat, és a körülmények is egy sokkal nyugodtabb környezetet tudnak biztosítani, mert hogy minden eszköz biztosít Paks városa és a gyógyászati központ a kezük alá. Éppen ezért szerintem, aki ma átgondolja az egészségügyi ellátást, az abban hisz, hogy egy jól működő járóbeteg és ellátás és egynapos sebészet, az egy jobb kórházi ellátást fog biztosítani, mert akkor a kórházban már csak az kerül, akinek tényleg arra van szüksége. És igen, ebben kell megerősítsük majd a kórházi ellátást, hogy ott kell sokkal több forrás biztosítani, és haza kell tudjunk csábítani orvosokat. De én ezért hiszek abban, hogy az jó, hogy mi megtettük az első lépést, és ezzel akár példát is tudunk mutatni.
1: Heringes Anita arról is elmondta a véleményét, hogy a választások után hogyan gondolkodik a városvezetés a szolidaritási adó befizetésével kapcsolatban.
2: Nyilván először bennem is megszólalt a forradal, mert hogy nem fizetünk. Aztán nyilván elkezdtük átbeszélni a polgármester urakkal és jegyzőasszonyjal, hogy ilyenkor jogszabályoknak való megfelelően

0: megértjük, viszont ha másoknak is eltekintenek a befizetéstől, akkor egy jogállamban mi is visszakapnánk az összeget. Így nyugodtan hátradőltem, és azt mondtam, hogy ez nekem morálisan és minden szempontból így megfelel.
1: Heti körkép. Az elmúlt két napban lezajlott a városnapi rendezvénysorozat Paksón. A szombati napon az esős idő ellenére számos civil szervezet és intézmény települt ki az Ürgemezei pihenőparkba, hogy bemutassák szolgáltatásaikat, vagy különböző interaktív foglalkozásokkal szórakoztassák a kilátogatókat. A jelenleg a Paks 2 beruházáson dolgozó, körülbelül 300 fős orosz munkavállalói csoportot az Atomstroj Export Standard képviselte, többek között szibériai és üzbék gasztró különlegességekkel várták a paksiakat. A kitelepülés egyik szervezője, a Rosatom munkavállalója Olga Uraszinova rádiónknak elmondta, nagyon fontos számunkra, hogy a város befogadta őket, ő maga is nagyon megszerette Paksot.
2: Én nagyon szeretem, nekem az otthonom, most épp napokban 4 éve eltelt, amióta lakom Pakson, és már otthonnak érzem magamit. A kollégák szintén igyekeznek, különösen ugye, akinek gyereke tanul az iskolában, vagy jár az óviba, tehát többször a gyerek segít nekik fordításban, integrációban, többen próbálkoznak megtanulni a nyelvet, bár mennyire nehéz, ugye, ezt tudjuk, és szerintem visszatérve a város napjához, szerintem ez egy jó lehetőség, hogy mi is ott jelen vagyunk, tehát mi is az itteni közönségnek egy szerves része vagyunk, és tudunk úgymond bemutatkozni, és nagyon jó hangulata szokott lenni az nap, ilyen fesztivál, ilyen hát összetartozás napjának is nevezhetném, mert úgy érzed, hogy mi itt élünk ebben a városban, és együtt tudjuk fejleszteni ezt a várost.
1: Olga Uraszinova 4 éve él Magyarországon, de előtte Moszkvában a Magyar Nagykövetségen dolgozott. Hogy hogyan vezetett az útja Paksra, és hol tanult meg magyarul, arról Strasser Andrea beszélgetett vele.
2: Magyar kultúrát népszerűsítettem az oroszok körében.
3: Honnan ismerted a magyar kultúrát?
2: Az egyetemen tanultam.
3: Hol tanultál egyetemen?
2: Izsezkben, ez az Udmurt Köztársaság fővárosa, és ott mindig is volt magyar anyanyelvi lektor. És mivel érdeklődtem a finugor, tehát finugor gyökereim iránt, így tehát magyar nyelvvel kezdtem foglalkozni az egyetemen.
3: És már ott elkezdtél tanulni magyarul egyébként?
2: Igen, igen. Tehát most már 2002 óta tanulok magyarul. Aha.
3: És mikor kerültél Magyarországra?
2: Most 4 éve.
3: 4 éve, és akkor már ide Paksra?
2: Igen, rögtön ide Paksra. Aha. És Paksra nem tudtam semmit, csak a Makovec templomát ismertem a maketről, mert több Makovec kiállítását is szerveztem Oroszországban, és el kellett mesélni a maketről, hogy tehát milyen tehát különlegességét az orosz közönségnek, és ugye amikor ide jöttem, az első dolgom az volt, hogy elmentem oda a templomba, hogy most élő szemmel, vagy élőben is lássam ezt a Makovec gyönyörű templomát.
3: Igen, ami egyébként, ha már a magyar kultúrát népszerűsítetted, országos szinten is tulajdonképpen egy híres építészeti örökségünk, ha lehet így mondani, de egyébként Moszkvából Paksa úgy vezetett az utat, hogy megpályáztál itt egy állás, vagy téged valaki megkeresett, hogy itt most szükség lenne rád?
2: Igen, tehát úgy volt, hogy rám találtak a neten, tehát olyan munkakereső oldalon, és utána pályáztam, tehát volt az interjú, és egy percig sem kitelkedtem, hogy én ide akarok jönni.
1: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: A 10 éves Paksi Szivárvány Egyesület először tartott családi napot, mégpedig a Dózsa-György úti épületükben lévő adományponton. A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő fiatalokat nevelő családokat sokszínes programmal, érzékenyítési játékokkal várták. Az Egyesület aktív közösségi életet él, Angyal kommandója rendszeresen szervez ruhaosztást, kiemelten kezeli tagjai társadalmi integrációját. A családi napon Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a Paksi Szivárvány Egyesület vezetőjével, Pálkolicné Lengyel Erikával.
2: 10-től 12-ig volt ugye a nagyon népszerű arcfestés és csillámtetkó lehetőség, ugye azt nagyon szeretik a gyerekek, de emellett nagyon sok mást is lehetett csinálni. Például ugye van a közkedvelt varázsdobozunk, egy könnyebb és egy nehezebb variációban, aminek az a lényege, hogy tapintással kell párokat találni egy dobozban, ugye csak érintéssel, tapintással. Aztán többféle célba dobó lehetőség volt, van egy kedves nyuszi is nálunk, akit lehetett simogatni, lehetett kézműveskedni, trükkös varázsállatkákat lehetett csinálni zseléből, aztán kupakállatkákat lehetett készíteni, és bármilyen dologban, amiben részt vettek a gyerkőcök, akkor azért lehetett ajándékba kapni egy ingyenes zsákba macska ajándékot.
3: A Paksi Szivárvány Egyesület mit szervez legközelebb? Terveztek-e valamit a közeljövőben?
2: Igen, vakáció beköszöntét szeretnénk majd legközelebb megünnepelni. Egyrészt hasonló programokkal, másrészt ott majd lesznek még újdonságok is, úgyhogy reméljük, hogy beépül ez most majd lassan a köztudatba, hogy itt nálunk elég jó programok várhatóak, és akkor egyre többen látogatnak el hozzánk, hiszen minden programunk ilyenkor ingyenes. Nagyon szeretnénk, hogyha minél többen jönnének esetleg olyan család, is, ahol sérült fogyatékkal élő, eseni is autista kisgyermek van, hiszen például ma is teljesen autentikus autista gyerekeknek is a helyszín, ugyanis csend van, nem volt alapzaj, zene, ilyesmi, pont erre figyeltünk, hogy ez így legyen.
3: Fontos számotokra, hogy a nyugalmat, a csendet és a körülményeket biztosítsátok ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak.
2: Igen, ez egy nagyon jó hely, most itt az új helyünkön, ugye a Dózsa-György út 96 az Eszivel szemben. Úgyhogy nagyon remek udvarunk van, sátrakat vásároltunk, padokat, asztalokat, úgyhogy nagyon-nagyon családias légkörbe tudunk itt együtt lenni.
1: A Paksi Szivárvány Egyesület tavaly márciusban költözött a Dózsa-György úti épületbe, folytatta Pálkolicné Lengyel Erika.
2: Ugye akkor még nem tudtuk, hogy meddig maradhatunk, ezért akkor ugye úgymond ideiglenesen tartózkodtunk itt, de mivel megegyeztünk a tulajdonossal, hogy tudunk maradni, ameddig ugye lehetőségeink engedik, tehát a bérleti díjat ugye tudjuk fizetni, így most akkor ezért beruháztunk már ilyen dolgokra, mint a sátrak, az asztalok, a padok, hogy akkor hosszú távon akkor tudjunk itt ilyen programokat tartani.
3: Egyébként van arról statisztikátok, illetve adatotok, hogy itt Pakson és környékén mennyi hasonló problémával küzdő család van?
2: Statisztikák azért nem lehet róla, mert ez ugye védett adatnak számít, viszont ugye a tapasztalataink azt mutatják, ugye a hozzánk tartozik ugye az Angyal Kommandó karitatív csoport is, és ennek révén szinte akárhová megyünk, ugye a kistérségben mozgunk mi ugye az adományainkkal, szinte nincs olyan család, ahol ne lenne vagy a szűkebb, vagy a tágabb családba érintett. Ha nem fiatal, akkor esetleg egy idősebb, a rokkantság vagy fogyatékosság az nagyon sok családba előfordul.
3: Ide is lehet egyébként hozni helyileg adományokat a városból, vártok-e esetleg a lakosságtól?
2: Igen, itt vesszük át az adományokat is a Dózsa-György út 96, ugye adománypont néven működik. Ez a karitatív munkánk az Egyesületben. Most igazából ruhára, cipőre most nem nagyon van szükségünk, mert azt elég sokat kaptunk. Most majd ugye A következő ilyen nagyobb gyűjtésünk szokott lenni nyáron a tanszergyűjtés. Iskolatáskákat, tanszereket, használt jó állapotú dolgokat, amik az iskolában még használhatóak, úgyhogy most az lesz majd a következő. És hát amit folyamatosan is egyfolytában várunk, és abból ugye nem tudunk eleget kapni és eleget adni, ugye ez az tartós élelmiszer. Leinformált családjaink vannak, tehát ott biztosan a papírokkal bizonyítottan tényleg rászoruló családokról beszélünk. A ruhát, cipőt azt tudunk mindenkinek adni, aki azt mondja magáról, hogy neki arra szüksége van, de tartós élelmiszer például az csak annak, aki igazoltan rászoruló.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti kör.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívják fel a figyelmet. Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógussal, Pálfi Katalin beszélgetett a programról.
2: Itt vagyunk ismételten a Városi Múzeumban, ahol hát nagy gyereksereg most már lassan azért szállingozik hazafelé, így déltájban, dél és egy óra környékén. Nagyon szép alkotásokat készítettek a gyerekek, és úgy látom, nagyon-nagyon jól érezték magukat a Madarak és a Fák napja alkalmából rendezett családi napotokon. Pekárikné Bakó Eszter az, akivel beszélgetek, hogy mi az, amivel vártátok ma a gyerekeket, illetve szüleiket, a családokat?
3: A családokat sok színes programmal váltuk. Különböző alkotási lehetőségek közül lehetett választani. Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, készíthettek csigát, ehhez is különböző magokat használtak fel a gyerekek, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. Készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalmány madárkex volt ezúttal. Elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben.
2: Szabadtéren is volt most foglalkozás?
3: Igen, szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy Madarak és a Fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalmai zsákban macska volt.
1: A 6 éves Kónya Vencel az 5-ös óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
4: A múzeumban vagyunk, kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, főztünk, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk. Az egyiket közülök én csináltam, az őzikéset, és azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet.
2: Ez a nagy kép, ami előtt fotózkodtunk is az előbb, gyönyörű szépre sikerült. Mik vannak ezen a képen, miket festettél rá?
4: Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
2: És azt tudod, hogy most milyen napot ünnepelünk? Aminek apropójából festettétek ezeket a gyönyörű festményeket?
4: A fák és a madarak napját.
2: És ez miért fontos szerinted, a fák és a madarak napja?
4: Azért, mert a madarakat védik a fák.
2: És mi emberek hogyan tudjuk védeni a fákat meg a madarakat, azt tudod?
4: Úgy, hogy a madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, védjük őket, és senki ne vágja ki.
1: Május 9-én Pécsről indult a Déli Áradat 2 elnevezésű történelmi motoros gurulás a kormányváltás megünneplésére. A konvoj több állomáson megállt, ahol lehetett csatlakozni hozzájuk. Többek között Szekszárdon, Tolnán, Pakson, Dunaújvárosban és Érdem. A célállomás pedig a Hősök tere volt szombaton. Paksra mintegy 150 motoros érkezett, ahol számtalan csatlakozó volt. A pécsi túravezetővel, Várdai Ferenccel, Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a paksi benzinkúton.
5: A választások előtt szerveződött ez a dolog, egy ilyen rendszerváltó motoros felvonulást szerettünk tartani, az ország 12 pontjáról indult motoros brigád. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy a vidék hangját át elviszük Budapestre, tehát voltak ilyen köszönő kártyák. Ez az egész rendezvény, amit március 29-ére terveztünk, ez az időjárás miatt meghiúsult. Ezért okafogyottá vált ez az üdvözlőkártya. Tehát most arról van szó, hogy közösen szeretnénk megünnepelni a kormányváltást. Ugye a beiktatásra most az ország 12 pontjáról fölmotorozunk több 100 000 motorral, és ott egy méltóság teljes tiszteletes motoros kört fogunk tenni a városban. Tehát ezért megyünk fel. Mi Pécsről indultunk, az első megállás a Szekszárd volt, érintettük Tolnát, most vagyunk Pakson, megállunk még Dunaújváros, az Éri, onnan a Hősök tere, onnan pedig, ha minden igaz, a rakpart lesz a célállomásunk.
2: Mennyien vannak most, hogy látja?
5: Most 100 per kb. Tudom mondani, de a 40 motoros talán már van. És ha ez így folytatódik, akkor mire érre leszünk 60-an szerintem. 15-20 motoros mindig csatlakozik hozzánk.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Május 8-án este a Dunaföldvári Vár Fafaragó galériájában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiállítás megnyitójára került sor. Színekbe faragott múlt címmel Békésvár megye festett bútorai és faragásai láthatók. A kiállítás megnyitón a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák népdalcsoportja adott műsort. A kiállítást Szél János etnográfus, fafaragó népiparművész nyitotta meg. Köszöntőt mondott Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója, aki kiemelte, 2026 egy jubileumi év.
2: Kettős jubileum, hiszen az a kiállító tér, ahol most a Békés megyei gyönyörű szép kiállítás látható, a Fafaragó Galéria, pont 30 éve nyílott meg 1996-ban, úgyhogy ezt is gyorsan hozzácsaptuk a kettős jubileumhoz, mert valóban 50 éve működik múzeum a Dunaföldvári Várban, és így 30 éve van kiállító térként a Fafaragó Galéria. Nem is igazi kiállító teremnek épült ez az épület, hanem eredetileg kőtárnak. Azok a romai erődítmény kövei kerültek volna ide, amiket a Dunában találtak Bölcske és Madocsa között, de aztán végül is a kövek Madocsára kerültek. Itt meg volt egy félbehagyott kőtár, amiből aztán Csepel István fafaragó népiparművész, dunaföldvári illetőségű alkotó és egy lelkes csapat jóvoltából végül is aztán egy kiállító tér lett, amit a kezdetektől a fafaragásnak, a faművességnek szántak, de aztán ennek egy kicsit kibővült a portfóliója, és tulajdonképpen nem csak fafaragás, faművesség nagyon sokszor mutatkozott be egyébként ebben a térben, de a népművészetnek a legtöbb ága mindenféle szempontból, és ahogy mondtam is, ez a mai kiállítás is egy sorozatnak a része, hiszen jó pár évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy megpróbáljuk bemutatni Magyarország tájegységeinek a népművészetét a megyei népművészeti egyesületeken keresztül. Ha jól számoltam, akkor összesen 12 ilyen kiállításunk volt. Ebben ugye többször volt Tolna megye, többször volt Fejér megye, szinte az ország összes megyéje, azért vannak még fehér foltok, és így érkeztünk el most Békés megyéig. Tehát ez a mostani kiállításról ennyit kell tudni. És valóban 50 éves a vár. Ugye akkor még csak a vártorony volt, mint múzeum. Akkor még múzeum, ugye a kategória azóta változott, most már nem múzeum, hanem közérdekű muzeális kiállító hely, hiszen a múzeumnak vannak olyan kritériumai, amivel mi nem rendelkezünk, tehát régész, muzeológus, saját gyűjtőkör, stb. Tehát mi nem vagyunk múzeum, hanem muzeális kiállító hely, de ez csak ilyen szakmai apróság. És hát természetesen ott is készül egy kiállítás, amit május 21-én fogunk megnyitni. Csonkatoronyból múzeum. Ez lett volna a munkacím egyébként a kiállításnak, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy ezt megtartjuk, hiszen hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül csonkatoronyként emlegették ezt a vártornyot. Hát az eredeti funkcióját egyébként már régen elvesztette, most a történelmi dologban nem nagyon akarok belemenni. Ugye magtár volt benne, börtön volt benne, aztán tűzész is pusztított, és köznyelven csak csonkatoronyként élt, és aztán 76-ban. Hála Istennek az akkori kulturális vezetés látott benne fantáziát, és egy nagyon impozáns és szép tervezési és kivitelezési folyamat által ugye múzeum lett belőle, és azóta múzeumként látogatható.
1: Szél János etnográfus, fafaragó népiparművész, a Békés megyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja arról beszélt a megnyitón, hogy a kisebb, mozgatható tárgyakat hozták el a kiállításra.
3: Előszeretettel dolgozunk nagyméretű kültéren elhelyezett alkotásokon, kötött kapukon, kapumúzeum, emlékoszlopok, tehát minden olyan dolgot, ami egy-egy közösség számára fontos lehet, hosszú időn keresztül is, haranglábat például, telegerendásra, kondorosra, a népfőiskolára. Ide nyilván a kisebb tárgyakat, tehát azokat a tárgyakat hoztuk el, ami évek folyamán megmarad egy-egy alkotónál, és ilyenkor ki tudjuk állítani.
4: Ide a kisebb tárgyakat hozták el, és hát gyönyörű fafaragványok vannak, nagyon szép festett fa eszközök. Mi jellemzi a művészetüket, a fafaragó művészetüket?
3: Most a fafaragóknál ugye, amit elhoztunk, elsősorban használati tárgyakat hoztunk, ami a hétköznapokban is használható, különböző székek, különböző tékák, fűszertartók, órák, és természetesen van olyan része is a kis plasztika. A bútorfestők pedig most keresik a saját útjukat, mert azon kívül, hogy nagyon sokat dolgoznak olyan közösségi terekben, mint a templomok, közösségi házak, próbálnak elkészíteni a hétköznapokba, beépíthető a lakáskultúrába, a lakás szépítésébe kitehető dolgokat, és például falé óra kulcstartó, illetve kifejezetten a képi megjelenítés, amikor dekorációs céllal egy-egy lakás díszítését is szolgálhatja.
1: A Dunaföldvári Vár 50 programsorozathoz idén számos program kapcsolódik. A Békés-megyei Népművészeti Egyesület Színekbe faragott múlt című Békésvár megye festett bútorai és fafaragásai kiállítás késő őszig látogatható a Dunaföldvári Vár fafaragó galériájában.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A hat korosztályos válogatottat is magáénak tudó Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület nyílt napot toborzót tartott az Egyesület csónakházánál a Dunán. Csányi Gergő, egyesületvezető, edző, Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, főként a most beszerzett sárkányhajó felavatására került sor.
2: Itt vagyunk a Dunaföldvári csónakháznál, ahol nem olyan régen ért véget a nyílt nap, és hát ami egyben toborzó is nálatok. A beszélgető partnerem a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület elnöke és egyben edzője is, Csányi Gergő. Gergő, arról kérdezlek, mennyire volt sikeres ez a toborzó, és hát gondolom ez egy hagyomány, hogy minden tavasszal szerveztek egy hasonlót.
3: Üdvözlöm a Paks FM hallgatóit. Igen, már szerintem ez a negyedik vagy az ötödik év, hogy így május elején megszervezzük ezt a toborzó edzést. Igazából nem egy komplett nyílt nap, csak egy rövid délelőtt alatt kipróbálhatják az érdeklődők a nálunk fellelhető sportágokat, és utána bízunk benne, hogy minél többet kedvet kapnak, hogy csatlakozzanak az egyesületünkhöz.
2: A korosztály be volt-e határolva?
3: Nem, ez teljesen nyitott volt, és nagyon vegyes is volt a korosztály, tehát az 5 éves kisgyerektől a 70 éves felnőttig volt igazából minden korosztályból résztvevő.
2: Említetted, hogy a nálatok használható eszközöket mik ezek? Mert gondolom a kajakon, meg a kenun kívül van más is, más vízi eszköz is.
3: Igen, a mai napnak a legnagyobb újdonsága a sárkányhajó volt. Ugye nálunk egy ilyen bő 10 évvel ezelőtt eléggé magas szinten ment a sárkányhajó Dunaföldváron. Volt magyar bajnok ifi csapatunk, 5 Európa bajnoki címet is szereztek a fiatalok. Aztán ez megszűnt, a fiatalok elmentek felsőoktatásba, majd a sárkányhajót pár évre így felfüggesztettük, és most sikerült egy használt sárkányhajót a Városi Civil Alapon elnyert támogatásból vásárolnunk, és ez most arra lett kész a felújítása, és most került vízre a héten, úgyhogy a fő attrakció ennek a hajónak a felavatása volt. Felnőttek és gyerekek vegyesen beszálltak a hajóba, igazából ezt próbálták ki, ezeken kívül most a szapot próbálhatták még ki többen, mivel a kenuzás az nagyon hasonlít a sárkányhajóhoz, ezért most túra kenut nem vittünk le, illetve ugye a kajak is kipróbálható lett volna, de most arra se volt igény, de többen érdeklődtek.
2: Mit kell tudni egyébként az egyesületről, tehát hogy mennyi tagot számláltok most ebben az időszakban, illetve mennyi edző az, aki foglalkozik velük?
3: Körülbelül 40-42 gyerekünk van, akik többségében kenuznak, páron szapoznak nálunk, és nekik van majdnem minden nap edzésük. Az edzéseknek a nagy részét azt én tartom, illetve beugrósként, besegítőként Paksról Fejlimre szokott hozzánk járni edzést tartani, illetve egy helyi segítőm, Hegedűs Andris is szokott néha besegíteni az edzésekben. És a szabadidős sárkányhajó csoportot pedig most szeretnénk majd beindítani.
2: Fejlesztés itt a csónakház környékén?
3: 2022-ben Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül egy Paks térségi állami vizitúra projektnek a részesei voltunk mi is, abból a támogatásból, illetve a Dunaföldvári Önkormányzat által kiegészített támogatásból tudtuk az egész csónakházunkat felújítani, úgyhogy 4 évvel ezelőtt egy teljes körű felújításunk volt.
0: Heti körkép.
1: A Paksi Sportegyesület szervezésében került megrendezésre a Tolna vármegyei Diákolimpia teniszsportágban. A helyieken kívül Bonyhád, Szekszárd és Dunaföldvár városából érkeztek teniszezők, összesen közel 150 versenyző, köztük legtöbben paksiak. Pálfi Katalin kolléganénk is ott járt a helyszínen, ahol a főszervező Lakatosné Klopcsik Diana vezetőedzővel beszélgetett.
2: Itt vagyunk a Paksi teniszpályán, ahol nagy a nyüzsgés, rengeteg gyerek van, és minden pályán mérkőzések zajlanak. Ugyanis a Diákolimpiának a Tolna megyei döntője zajlik. Főszervezője Lakatosné Klopcsik Diana. Dia, mit kell tudni, honnan érkeztek versenyzők nagy számban, illetve milyen rendszerben bonyolódik a Diákolimpia?
4: A Tolna megyei selejtezőre Bonyhádról, Szekszárdról, Paksról és Dunaföldvárról szoktak jönni a játékosok. Már hosszú évekre visszamenőleg ezt a pár települést érinti. a tavalyi évhez viszonyítva nagyjából ugyanannyian vagyunk, ilyen 130 fővel, elsőtől 8. korcsoportig. A piros pályások, narancs és a zöld pályások többsége vagy egyenes kieséssel, de leginkább körmérkőzéssel játszott, hogy kiderüljön, hogy ki lesz az a kettő, az első két helyezett, akik az országos döntőbe tovább jutnak. Az országos döntő Balatonbogláron lesz majd június 1 és 6 között. Ott meg van határozva, hogy melyik korcsoportnak melyik nap kell majd mennie. Itt ugye a két nap alatt mindenki itt van, vegyesen, de ott már szét vannak bontva a korcsoportok.
2: A paksi ese hány fővel képviselteti magát körülbelül?
4: A paksi esétől nagyjából 110 fő lett benevezve. Vannak közöttük olyan játékosok is, akik már nem teniszeznek, de szerettek volna elindulni az itthoni selejtezőn.
2: Van-e közöttük olyan, aki nagy eséllyel pályázik, hogy döntőbe kerüljön, tehát hogy kijusson az országosra?
4: A PSA-től azért nagyon sok olyan játékosunk van, hál' Isten, aki vagy esélyes, vagy közel esélyes, hogy bekerüljön az első kettőbe. Úgyhogy ha nem is mindegyik korcsoportba, de a nagy többségébe minimum egy résztvevővel jelen leszünk.
2: Milyen kategóriában indulhattak ezek a gyerekek a diákolimpián?
4: A és B kategóriában lehet indulni egy pár éve. Most már nem csapatverseny van, hanem egyéni mérkőzések zajlanak, és az A kategóriában vannak a versenyzők, vagy akik az elmúlt pár évben versenyeztek, a B kategóriában pedig a hobbisták.
2: Díjazás az ezen a szinten hogy mint zajlik?
4: Általános a díjazása, mint az összes többi diákolimpián, oklevél és éremdíjazásban részesülnek a gyerekek. Az első három érmet kap, és minden induló oklevelet.
1: A megyei selejtezőből 21 paksi teniszező jutott be a diákolimpia balatonboglári országos döntőjébe, mely júniusban kerül majd megrendezésre. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök akár a republikánusokra hátrányos politikai következmények árán is el akarja érni célját Iránban, azaz megfosztani az országot az atomfegyver birtoklásának lehetőségétől, írja az MTI. Az elnök kínai látogatását követően a Fox News hírtelevíziónak pénteken adott interjújában a közelgő félidős kongresszusi választásokra utalva úgy fogalmazott, nem fogom hagyni, hogy a választások határozzák meg, mi fog történni Iránnal kapcsolatban, mert nem juthatnak atomfegyver birtokába. Kifejtette, tisztában van azzal, hogy az iráni konfliktus okozta gazdasági nehézség hatással lehet a republikánusok támogatottságára, ugyanakkor megismételte, hogy a magasabb üzemanyagár rövid távú fájdalmat jelent. Hozzátette, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba Iránnal. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja KSH adatai alapján a Teol. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökkent tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Orvvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedéllyel rendelkező szakcsi férfit, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. Közölték, a közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki azzal több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak. Volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvast is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okozott az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a dombovári rendőrkapitányság vizsgálja. Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt. Mindig te

0: ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Jó estét kívánok! Hatalmas világcsúccsal nyert olimpiai aranyérmet hosszú Katinka.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, írja az MTI a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati közlése alapján. A Népik azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A Népik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben. Tovább fogyott Tolna vármegye lakossága, írja KSH adatai alapján a TEOL. A Központi Statisztikai Hivatal országos 2025-ös adatai alapján Tolna vármegye lakosságára is igaz, hogy évek óta csökken, és ez a tendencia a múlt évben is folytatódott. Tolnában a természetes fogyás jelentős, vagyis a születések száma jóval elmarad a halálozásokétól. A népesség alakulását a vándorlási folyamatok is befolyásolják. A születések száma 2025-ben itt is visszaesett. A háttérben hasonlók akálnak, mint országosan, kevesebb a fiatal nő és a családalapítás is későbbre tolódik. Országosan a gyermekek több mint fele 30 éves és annál idősebb nőtől született. A rendszerváltás idején még a 25 évnél fiatalabb nők hozták világra az újszülöttek több mint felét. Közben a lakosság korszerkezete is változik. Tolna vármegye társadalma egyre idősebbé válik, nő az idősek aránya, miközben kevesebb a gyermek. Ez hosszabb ideje tartó folyamat, és most tovább erősödött. A családi élet alakulásában nincs nagy változás, a házasságkötések száma nem csökkent tovább, nagyjából ugyanannyi pár mondta ki az igent, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a válások száma kissé emelkedett. A halálozások száma a korábbi évekhez képest mérséklődött, de ez nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a kevés születést, így összességében tovább fogyott Tolna vármegye lakossága. Pénteken tartotta a Tolna vármegyei Balassa János Kórház az ápolók nemzetközi napja alkalmából szervezett ünnepségét, adta hírül közösségi oldalára feltöltött videójában Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. A városvezető azt írta, ezúttal is örömmel mondott köszönetet a város nevében a kórházban dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak az elkötelezett és önzetlen munkájáért, amit értünk vállalnak nap mint nap.
2: Amikor olyan kezekbe kerülünk, ahol a gyógyítás folyamata elindul, és ehhez párosul egy jó szó, egy simogatás, egy biztató ígéret, egy törődés, akkor azt gondolom, az egy félgyógyulás. Ennek a szakmának évszázadok óta hosszú hagyománya van, mégis ami a 20.-21. században bekövetkezett, az most már egy nagyon komplex hivatással vált. Most már az orvostudomány műszerezettsége meghosszabbította az életünket, a tudomány fejlődése egyre hosszabb életkort ad, de egy dolog soha nem nélkülözhető, ez az emberi szeretet és a másikért való önzetlen cselekedet. Ez a megtestesítője az ápolói szakmának, ennek a hivatásnak, és Szekszárdon ezért mi különösen hálásak vagyunk az itt dolgozó sok-sok osztályon bennünket, a gyógyító ápolóknak, hogy ezt hétköznapokban és hétvégéken is értünk teszik.
1: Számos Tolna vármegyei helyszínen lehet vért adni a jövő héten. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden Tengelicen a faluházban szerveznek véradást délután 2 és 5 óra között. Szerdán Bonyhádon a művelődési házban várják majd a véradókat délelőtt 11 órától este 6 óráig. Csütörtökön ismét a bonyhádi művelődési házban lesz majd véradás délelőtt 10 és délután 3 óra között. Végül pénteken a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Győzelemmel és bronzéremmel zárta az idei bajnoki szezont a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapata Fizliga utolsó 33. fordulójában a Diósgyőr otthonában lépett pályára szombat este. A találkozót végig dominálta a Paks, Hán János már az első percben gólt tudott szerezni. A következő paksi találatra sem kellett sokat várni, Gyurkics Gergő a 18. percben vette be ismét a miskolciak kapuját. Hán János ezután duplázott, egy kipattanó labdát tudott értékesíteni. Ezt követően még egy büntető lövésre is lehetőséget kapott, végül azt kihagyta, így a tripla elmaradt. A házigazdák végig futottak az eredmény után, de mindössze a meccs hosszabbításában tudtak egy becsületgólt szerezni, így a találkozó 3-1-es paksi győzelemmel zárult. A PFC így zsinórban harmadszor zárt a dobogós helyen a magyar élvonalbeli bajnokságot, idén ismét bronzéremmel zárták a szezont. A bajnokságot ebben a szezonban a Győr nyerte, a második helyen a Ferencváros végzett. Az NB1-ből idén a Kazinc Barcika és a Diósgyőr esett ki, helyükre a Vasas és a Honvéd tér vissza a következő idényre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.

0: Paksefem.
1: Paksefem.
2: Dog Child. Big Rocker.